0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Rendben találták az akciós árazásokat. Egyes benzinkutakon leállt a gázolaj értékesítése. Szerszámboltból árulták az illegális fegyvereket a józsefvárosi piacon. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Továbbra is épül a Mátészalka-Ópályi kerékpárút, ezért az Ópályi végpontnál július 31-ig ideglenesen jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A váltakozó irányú közlekedés miatt torlódásokra is hosszabb várokozás időre kell számítani. Az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Jó eredménnyel zárult a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos ellenőrzése az élelmiszerláncáruházaknál. A szakemberek 300 termék akciós árazását vizsgálták 15 tartós élelmiszer kategóriában, és mindössze egy esetben állapítottak meg szabálytalanságot. A hatóság szerint a kereskedők többsége megfelelően alkalmazza az akciós árak feltüntetésére vonatkozó előírásokat. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a fogyasztók védelmében a jövőben is folytatják a rendszeres ellenőrzéseket. Egyre nagyobb nyomás nehezedik a hazai üzemanyag piacra. Több független benzinkút ugyanis már a működés fennmaradásáért küzd. Az emelkedő nagykereskedelmi árak miatt egyes töltőállomások vesztességessé váltak, ezért például Dunaújvárosban és Székesfehérváron már határozatlan időre felfüggesztették a gázolaj értékesítését. Más kutak külföldről, például Ausztriából próbálják biztosítani az ellátást, ami jelentősen növeli a beszerzési költségeket. Piaci szereplők szerint a nemzetközi folyamatok a szűkülő kínálat és a gyengülő forint miatt a következő időszakban további üzemanyag drágulásra kell számítani. Sinka Edit lett a Klebersberg központ új elnöke, miután az oktatási és egészségügyi miniszter kinevezte a központ élére. Az új vezető több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer fejlesztésével, korábban kutatásokat vezetett és uniós oktatási programokat irányított. Az elmúlt hetekben a minisztériumban a tankerületek és a Klebersberg központ átvilágítását koordinálta. A célja, hogy az intézmény működésében a szakmai párbeszéd, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerüljön előtérbe. A minisztérium tájékoztatása szerint az átvilágítás eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák. Vezetőváltás lesz három kiemelt országos kulturális intézmény élén. Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette. A minisztériumi vizsgálat eredményei alapján megszűnik a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum főigazgatójának munkaviszonya. A tárca közlése szerint a vizsgálatot munkavállalói panaszok előzték meg. A minisztérium emellett átfogó szakmai és gazdasági ellenőrzéseket vár el, valamint megkezdi a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ átalakításának előkészítését, hogy az intézmények nagyobb önállóságot kapjanak. Három férfit fogtak el a hatóságok, akik a gyanú szerint illegálisan behozott fegyvereket árultak a józsefvárosi piacon. A készenléti rendőrségi nemzeti nyomozó irodája, a NAV és a TEK közös akcióban összesen 364 fegyvert foglalt le. A nyomozás szerint a légfegyvereket Lengyelországban szerezték be, majd két kis busszal szállították Magyarországra. A rendőrök a határon csaptak le a szállítmányra, később pedig egy Pest vármegyei ingatlanban és egy piaci szerszámboltban is további fegyvereket találtak. A hatóságok több mint 8 millió forint és 20 ezer eurónál is több készpénzt foglaltak le. A három férfit lőfegyverrel való visszaérés gyanúja miatt hallgatták ki. Nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz a Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége az új génkezelési technikák úgynevezett NGT-k uniós szabályozása miatt. A szervezetek most azt kérik, hogy Magyarország továbbra is álljon ki a GMO-mentes mezőgazdaság mellett, és szükség esetén más tagállamokkal közösen forduljon az Európai Unió bíróságához. Álláspontjuk szerint ugyanis az új szabályozás gyengítheti a fogyasztói jelölést és a nyomon követhetőséget, ami szerintük kockázatot jelenthet a biogazdálkodásra és a GMO-mentes termelésre is. Elfogadták az Európai Unió tagállamai az Oroszország elleni 21. szankciós csomagot, amelyet Magyarország is támogatott. Az új intézkedések értelmében további 32 orosz bank került tranzakciós tilalmi listára, és kizárják őket a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből is. Szankciók sújtják az orosz kriptovaluta cégeket, az olajkereskedelmi platformokat és az úgynevezett árnyékflottát is. Az Unió emellett egy évre változatlanul fenntartja az orosz nyersolajra vonatkozó vonatkozó árplafont. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen szerint a szankciók tovább gyengítik Oroszország háborús képességeinek gazdasági hátterét. A gondosóra programról is beszélt a Kormányinfón Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a program nem teljesítette az uniós helyreállítási alap mérföldköveit és vállalásait, ezért kikerült az uniós finanszírozásból, és jelenleg az állami költségvetés fedezi a mintegy 100 milliárd forintos kiadást. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a rendszer technológiája elavult és túlárazták. Hozzátette, a hatóságok már vizsgálják az ügyet, és a kormány is mérlegeli a feljelentés megtételét. Újabb költségvetési ügyekben tett feljelentést a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű ügyben fordult a hatóságokhoz. A feljelentések az Exim Bank korábbi finanszírozási döntéseit érintik, köztük egy luxus szállodafejlesztést, egy afrikai hídépítési projektet, egy egyiptomi vasúti kocsi programot és egy Észak-Makedóniának nyújtott hitelt. A gyanú szerint több esetben hűtlenkezelés és más gazdasági bűncselekmények is felmerülhetnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, a felelősség megállapítása a nyomozó hatóságok feladata. Harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el a Fekete-Kőrösön, a román-magyar határ közelében, miután nagy mennyiségű bűzös, ismeretlen eredetű uszadék jelent meg a folyón. A vízügyi szakemberek merülőfallal megállították a szennyeződés továbbterjedését, az összegyűlt hordalékot pedig elszállítják és ártalmatlanítják. A békési duzzasztó műnél elővigyázatosságból leállították a vízkivételt. A vízminták labor eredményei várhatóan 2 napon belül készülnek el. Véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az utóbbi időszakban csökkent a donorok száma. A biztonságos vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség Magyarországon, a jelenlegi létszám azonban elmarad ettől. Vért minden 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt adhat, amennyiben nem áll fenn kizárók. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással alig 1 óra alatt akár több ember életét is meg lehet menteni. Feljelentést tett a kormány a Kréta, a Neptun és a Poseidon informatikai rendszerek beszerzései miatt. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint a vizsgálat azt állapította meg, hogy a pályázati feltételek fokozatosan kiszorították a versenytársakat a piacról, így egyetlen szereplő maradt. A minisztérium 2019-ig visszamenőleg vizsgálja a szerződéseket, amelyek összértéke meghaladja a 100 milliárd forintot. Az ügyben egy 40 oldalas feljelentés is készült, a hatóságok pedig azt vizsgálják, történt-e jogsértés a rendszerek beszerzése és működtetése során. Rekordot döntött a jelentkezők száma az idei felsőoktatási felvételin, csak nem 140 ezeren adták be jelentkezésüket. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, a felvettek mintegy 80%-a pedig állami ösztöndíjas képzésre jutott be. Az idei felvételit ugyanakkor több panasz is érte, sokan kifogásolták ugyanis a pontszámítás bonyolultságát és az előzetesen megállapított pontszámok változását. A legnépszerűbb egyetemen, köztük az ELTE-n, a Corvinuson és a Budapesti Műszaki Egyetemen idén is kiemelkedően magas ponthatárok születtek. Leállította a kormány az M87-es gyorsforgalmi út beruházását, amely Szombathelyt kötötte volna össze Kőszeggel. A projekt előkészítése már előre haladott állapotban volt, elkészültek a kiviteli tervek, megkezdődött a területszerzés, és a kivitelező kiválasztására is elindult a közbeszerzési eljárás. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a beruházásnál túlárazás gyanúja merült fel, ezért az uniós forrásokat más fejlesztésekre csoportosították át. Jelentősen átalakulhat a szakképzési centrumok irányítása egy társadalmi egyeztetésen lévő törvényjavaslat alapján. A tervek szerint jövő januártól megszűnne a jelenlegi főigazgató kancellár 2-ös vezetési modell, helyette egy személyi irányítás működne. A kormány célja, hogy egy egyszerűbb, kevésbé hierarchikus rendszer alakuljon ki, amely gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé. A javaslat emellett bővíteni az oktatói testületek és az intézmény igazgatók véleményezési jogköreit is a vezetői pályázatoknál. A társadalmi egyeztetés még néhány napig tart, a legtöbb új jogszabály pedig szeptembertől, a vezetési átalakítás pedig 2027-től léphet hatályba. Nem elég, ha megszületik a gyermek, a babaváró hitel kamatmentességének megőrzéséhez a szükséges igazolásokat is időben be kell nyújtani a banknak. A szakértők most arra figyelmeztetnek, hogy a gyermek születését, illetve más jogosító élethelyzeteket 180 napon belül igazolni kell. Ha ez elmarad, a jogszabály szerint úgy tekinthetik, hogy a gyermekvállalás nem teljesült, így a család elveszítheti a kamatmentességet és a korábbi kamattámogatást is vissza kell fizetnie. A pénzügyi szakértők azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb intézzék a szükséges banki ügyintézést és figyeljenek a határidőkre. Tovább romlik a helyzet a magyar alapellátásban. A legfrissebb adatok szerint egy házi orvosnál átlagosan mindössze 7,5 perc jut egy betegre. A KSH és a GKI elemzése alapján 10 év alatt mintegy 20%-kal nőtt az orvosokra jutó betegforgalom, miközben a házi orvosok száma folyamatosan csökken. Jelenleg 762 betöltetlen házi orvosi praxis működik helyettesítéssel, a gyermekellátásban pedig még súlyosabb a helyzet. Minden hatodik gyermekorvosi körzetben nincs állandó szakember. Az elemzés szerint hosszú távon csak

0: Az utánpótlás biztosítása és a finanszírozás átalakítása jelenthet megoldást. Az állami számvevőszék teljes átvilágítását jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja, hogy az intézmény hatékonyabban és gyorsabban lássa el alkotmányos feladatait. A felülvizsgálat során azt is megvizsgálják, hogy az egyszemélyi vagy a testületi vezetési forma szolgálná jobban a szervezet működését. A miniszterelnök szerint fontos, hogy a számvevőszéki jelentések időben készüljenek el, és átfogó reformra is szükség van. Magyar Péter bírálta az ÁSZ korábbi működését, külön kitérve a pártfinanszírozási vizsgálatok gyakorlatára. Független tudományos vizsgálatot kezdeményez az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer működéséről. A döntés mintegy 12 000 aláírást támogató petíció átadását követően született meg. A vizsgálat azt elemzi majd, hogy a rendszer működése okozhat-e változást a csapadékképződésben, valamint értékeli a felmerült szakmai és jogi kérdéseket is. A minisztérium emellett országos reprezentatív felmérést indít, hogy megismerje a gazdálkodók véleményét a rendszer jövőjéről. A kormány a tudományos eredmények és a gazdák visszajelzései alapján hozza meg majd a végleges döntést. 3 milliárd forintos azbeszt alapot hoz létre a kormány az érintett önkormányzatok támogatására, jelentette be Köböl Anita. A tájékoztatás szerint azoknak a területeknek a mentesítéséhez nyújtanak segítséget, ahol a mérések az egészségügyi határértéket meghaladó azbeszt szennyezést mutattak ki. Az érintett útszakaszok teljes felszedése akár egy évig is eltarthat. A támogatás feltétele az úgynevezett azbeszt térkép elkészítése, a folyamatos mérési program működtetése, valamint az eredményekről 3 havonta benyújtott jelentés.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sikeres idényt várnak a debreceni labdarúgók. Győzelemmel rajtolt a Spari az NB1-ben. Következnek sporthíreink. Befejezte a nyári felkészülést a Deac labdarúgó csapata, amely hétvégén megkezdi szereplését az NB3 új idényében. Kondás Elemér vezetőedző szerint a játékosok becsülettel elvégezték a munkát, így a csapat felkészülten várja a bajnoki rajtot. Az 5 hetes felkészülés során 4 edzőmérkőzést is játszottak, a keret véglegesítése pedig még folyamatban van. A debreceniek ma délután 17 óra 30 perctől Tiszafüreden lépnek pályára, a klub hosszú távú célja pedig továbbra is az NB2-be jutás. Győzelemmel kezdte a 2026-27-es NB1-es szezont a Nyíregyháza Spartakusz. A Spari a hazai pályán 2-1-re verte az Újpestet, pedig a vendégek szerezték meg a vezetést az első félidőben. A fordulás után Zán Medved egyenlített. Majd a 86. percben Markó Kvasina szerezte meg a győztes gólt, így a nyíregyházi együttes 3 ponttal rajtolt a bajnokságban. A Spari a következő 2 fordulóban idegenben lép pályára. Előbb Győrben, majd a keleti rangadóban Debrecen vendégeként szerepel. Ma ismét meleg nyári idő várható térségünkben, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, a déli órákban helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk lehet, zivatarok környezetében pedig átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Sólyom és Mádol egykori tanácsadóját jelöli alkotmánybírónak a Tisza. Közel 600 kilométernyi út újulhat meg idén. Több mint 18 ezer illegális e-cigarettát foglalt le a NAV. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Sonnevet Pál alkotmányjogászt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánját Hende Csaba megbizatásának megszűnése után javasolja a párt a tisztségre. Sonnevet Pál korábban Sólyom László és Mádöl Ferenc köztársasági elnökök alkotmányjogi tanácsadójaként is dolgozott. Emellett Magyarországot képviselte a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt. A Tisza frakció közlése szerint olyan jelöltet állítanak, akinek szakmai elkötelezettsége és nemzetközi elismertsége megkérdőjelezhetetlen. Felbontotta a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó KFT-vel kötött nettó 1,5 milliárd forintos keretszerződést. A belügyminisztérium szerint a megállapodás hiányos szakmai tartalommal készült és aránytalanul magas költségvetést tartalmazott. A Hősök terére tervezett augusztusi koncert dokumentációjában nem szerepeltek konkrét fellépők vagy részletes programtervek. A tárca közlése szerint folyamatosan felülvizsgálják a korábbi időszakból örökölt szerződést. Az idei augusztus 20-ai állami rendezvényeket pedig az eredetileg tervezettnél kisebb költségvetésből rendezik meg. Idén csaknem 600 kilométernyi közút felújítását tervezi a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A fejlesztések mind a 19 vármegyét érintik, és összesen több mint 149 milliárd forint értékben valósulnak meg. A program részeként burkolatfelújítások, körforgalmak, gyalogátkelőhelyek és hídfelújítások is készülnek. Az útburkolatok korszerűsítése mellett javítják a vízelvezető rendszereket, megújítják a közúti jelzéseket, és ahol szükséges, a csomópontokat is átalakítják. A cél a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési infrastruktúra kialakítása országszerte. Tusnád fürdőn tartott beszédet Orbán Viktor, aki a hazai politikai helyzetről és a gazdaság kilátásairól is beszélt. A volt miniszterelnök elnézést kért amiatt, hogy Magyar Péter korábban a Fideszhez tartozott, és úgy fogalmazott, ebben hibázott. Beszédében élesen bírálta a jelenlegi kormány működését, szerinte Magyarországon romlik a gazdasági helyzet és a veszélybe került a demokrácia. Orbán Viktor ellenállásra és összefogásra szólította fel híveit, valamint hangsúlyozta, hogy a Fidesznek a szabadságot védő politikai közösségként kell működnie a következő időszakban. Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy budapesti raktárban. A pénzügyőrök egy közterületi ellenőrzés során figyeltek fel a nyitott helyiségre, ahol a dobozokban különböző ízesítésű, vaka márkájú e-cigarettákat találtak. A helyszínen tartózkodó kínai férfi nem tudta igazolni a termékek eredetét, ezért a teljes készletet lefoglalták. Az ügyben most jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárás. A kiszabható bírság összege meghaladja 25 millió forintot.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma ismét meleg nyári idő várható térségünkben, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, a déli órákban helyenként is zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk lehet, zivatarok környezetében pedig átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Sípos Mariannál. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, Sipos Marianna vagyok, és ez itt a Hello Anyu a Sunshine FM-en. Remélem mindannyian kellemesen kipihenten ébredtetek ezen a csodás vasárnap reggelen. Ma július 26-a van, és ha van Anna, Anikó vagy Nina nevű ismerősötök, ne felejtsétek el felköszönteni őket, mert ma ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Tudtátok, hogy például ma van a hagyományos Anna bárok ideje, és ebből majd biztos lesznek tévé közvetítések, figyeljétek. A néphagyomány szerint pedig innen kezdve már lassan érezhetően rövidülnek a nappalok, bár szerencsére ezt még annyira nem vesszük észre, mára is rengeteg hasznos és érdekes témát hoztam nektek. A szakember válaszó rovatban megbeszéljük, hogyan éljük túl a nyári kánikulát a gyerekekkel anélkül, hogy megőrülnénk. A kismamak is okosban a babák nyári folyadékpótlásáról és a családi nyaralás első segélycsomagjáról lesz szó. A tini sarok elhozza a megoldást az okos eszközök és a nyári szünet örökös csatájára. A műsor végén pedig egy szuper könyvajánlóval búcsúzom tőletek, tartsatok velem ma is reggel 8 óráig, és ami még lesz a mai adásban, csak jó zene, itt a Sunshine FM-en.
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hétfőn egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról. Nyomozás indul a legutóbbi nemzeti konzultáció ügyében. Mobil tímekkel kezelnék a közterületi szociális problémákat. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Hétfőn egyeztetést tart a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségével. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a legfontosabb cél a magyarországi ellátásbiztonság fenntartása. A benzinkutakat képviselő szervezet úgy véli, az üzemanyagárak emelkedését hosszú távon nem lehet mesterséges intézkedésekkel megakadályozni. Javaslatuk szerint az import bővítése és a piaci árak elfogadása stabilabb ellátást eredményezhet, miközben a magasabb adóbevételekből célzott támogatásokat lehetne biztosítani a rászorulóknak és a közösségi közlekedésnek. Nyomozást rendelt el a rendőrség hűtlenkezelés gyanúja miatt a legutóbbi nemzeti konzultációval összefüggésben. A döntésre azt követően került sor, hogy a K-Monitor felülbírálati indítványt nyújtott be a korábbi elutasítás ellen. A vizsgálat középpontjában a mintegy 12,3 milliárd forintos állami kampány áll. A budapesti gazdasági ügyészség közlése szerint a hűtlenkezelés gyanúja felmerül, ennek tisztázása pedig csak nyomozás keretében lehetséges. A most elrendelt eljárás még nem jelenti azt, hogy bárkit bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, a nyomozás célja a körülmények feltárása. Nyár végére felállhat az új közmédia testület. A média tanács tagjainak jelölési folyamata július végén kezdődik, a nyilvános meghallgatásokat pedig augusztus második felében tartják majd. A tervek szerint a hétfős testületbe 3 tagot a kormánypárti, 3-at az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek, míg az elnöki tisztséget nyilvános pályázat útján töltik be. A cél, hogy a nyár végére létrejöjjön az új testület, amely a közmédia működésének felügyeletét látja el. Az állami számvevőszék teljes átvilágítását jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja, hogy az intézmény hatékonyabban és gyorsabban lássa el alkotmányos feladatait. A felülvizsgálat során azt is megvizsgálják, hogy az egyszemélyi vagy a testületi vezetési forma szolgálná jobban a szervezet működését. A miniszterelnök szerint fontos, hogy a számvevőszéki jelentések időben készüljenek el, és átfogó reformra is szükség van. Magyar Péter bírálta az ÁSZ korábbi működését, külön kitérve a pártfinanszírozási vizsgálatok gyakorlatára. Mobil tímek és új krízisközpontok létrehozását tervezi a Szociális és Családügyi Minisztérium a közterületeken jelentkező szociális problémák kezelésére. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek hatékonyabban segítik a hajléktalansággal és a szenvedélybetegségekkel összefüggő helyzetek kezelését. Emellett felszólították a hosszított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tartsák be a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeket. A minisztérium szerint a többlettámogatás fokozott ellátási kötelezettséggel is jár.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma ismét meleg nyári idő várható térségünkben, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, a déli órákban helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk lehet, zivatarok környezetében pedig átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, újra itt vagyunk, és elérkeztünk a szakember válaszó rovatunkhoz. A heti kérdésünk sok anyuka álmát keseríti meg mostanában, hogy mit kezdjünk a gyerekekkel a tomboló hőségben, amikor délután már a lakásból sem lehet kilépni. A szakértőnk szerint a legfontosabb, hogy elengedjük a megszokott napi ritmust és a túlzott elvárásokat. A déli órákban 11 és 16 óra között, amikor a legmelegebb van, felesleges erőltetni a kinti játékot, ehelyett csináljunk bent hűsítő oázist. Szuper trükk például a jégkockákkal való játék egy nagy műanyag tálban, vagy a vizes kísérletezés a fürdőkádban. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekek nyűgössége a melegben teljesen természetes reakció, a folyadékhiány pedig csak fokozza ezt, és készítsünk közös házi gyümölcspalacsintát vagy cukormentes jégkrémet formákban, így a hűsítő falatok és a folyadékpótlás is játékká válik. És ne felejtjétek, a tökéletes rend ráér őszig, most a túl élés és a közös pihenés a cél.
0: Hello, anyu!
2: Családi magazin!
3: A Sunshine!

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, most pedig következzen a Kismama Kisokos első része. A napokban rengeteg üzenetet kaptam tőletek a babák nyári hidratálásával kapcsolatban, hogy hány milliliter vizet kell innia egy 6 hónaposnak. Adhatunk-e neki teát, vagy elég a szoptatás? Nézzük a tényeket a szakember szemével. A kizárólag szoptatott csecsemőknek 6 hónapos korig a legnagyobb hőségben sincs szükségük külön vízre. Az anyatej első része ugyanis hígabb, szomjoltó összetételű, ilyenkor a baba egyszerűen gyakrabban fogja kérni a cicit, akár 1-2 percre is, és ezt bátran engedjük meg neki. A tápszeres babáknál, illetve a hozzátáplálás megkezdése után viszont már elengedhetetlen a forralt és visszahűtött víz kínálása. Ne várjuk meg, amíg a kicsi jelzi a szomjúságot, mert a babák hajlamosak a kiszáradásra. Mindig legyen kéznél a kulacs vagy az itató pohár, cukor és üdítőket, gyümölcsleveket azonban kerüljük, mert azok nem oltják a szomjat, viszont felesleges kalóriákat tartalmaznak. Ilyenkor a tiszta víz a legjobb barátunk.
0: Hello Anyu, ahol a család az első.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zene.

0: díjmentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Anyu, hol az akné?
3: Anyu, éhes vagyok.
2: Anyu, add ide a telefonod.
1: Hello, anyu.
4: Családi magazin a Sunshine FM-en.
1: Ügyes-bajos dolgok, ügyes és bajos családoknak érthetően. Szakemberek, tudásbázis, tini sorok.
2: Anyu!
1: Hello, anyu!
5: A Sunshine FM családi magazinja vasárnaponként reggel 8 órától.
2: Mert néha anyunak is kell egy kis segítség.
5: Hello, anyu! Ahol a család az első.
4: Hello, anyu!
2: A Sunshine FM.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Sunshine.
1: Ez reklám volt. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Átértem a Füredi utca 57-es számtól, ez a Sinai Miklós utca kereszteződése, most már idáig kiterjedt a javítási munkálatát, az átalakítási munkálatok egész a Benfélig, tehát ha egy módon rá kerüljük azt a szakaszt, mert egy sávon járható a négyből, valamint a Faragtár hét vezér Budai Nagyantal kereszteződésében csomópontjában az átalakítási munkálatok a végéhez közelednek, két napulva visszakapjuk, illetve még a Nagy-Erdei körútot említeném meg, a kampuszfesztivál miatt ugye a kordonozási munkálatok még továbbra is folynak, ha lehet itt is vagy kerüljünk, vagy nagyon óvatosan és számoljunk hosszabb menetidővel. Lehet kívánok én mindenkinek balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
7: Vizsgálják a pedagógusokat érintő tankerületi visszaéléseket. Reagált az EcoPro a közösségi médiában megjelent állításokra. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
7: A Tanítanék mozgalom segítségét kérte Lannert Judit oktatási miniszter a pedagógusokat érintő tankerületi visszaérések feltárásában. A civil szervezet szerint továbbra is érkeznek panaszok olyan tanároktól, akik korábban elbocsátások után nem tudtak visszatérni a pályára, annak ellenére, hogy a minisztérium korábban megtiltotta az elhelyezkedésük akadályozását. A Tanítanék most összegyűjtés dokumentálja az érintett eseteket, amelyeket a tárca ígérete szerint egyenként kivizsgál majd. A szervezet továbbra is várja az érintett pedagógusok jelentkezését. Közleményben reagált az EcoPro BM Hungary a közösségi médiában megjelent működését érintő állításokra. A vállalat azt közölte, hogy a munkahelyi levegőminőséget és a környezeti kibocsátásokat rendszeresen akkreditált külső szakértők vizsgálják, és az eddigi mérések minden esetben határértékek alatti eredményeket mutattak. A cég szerint a munkavállalók egészségvédelmét szolgáló vizsgálatok folyamatosak, a kötelező védőfelszereléseket biztosítják, és a külföldi szakemberek foglalkoztatása is a jogszabályoknak megfelelően történik. Augusztus 1-től megváltozik a kommunális hulladékszállítás rendje Hajdúsámson több utcájában. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint az érintett területeken a vegyes háztartási hulladékot ezentúl kedden szállítják el a korábbi szerdai nap helyett. Az új rendszerinti első gyűjtés augusztus 4-én lesz. A szolgáltató most arra kéri a lakosokat, hogy a hulladékgyűjtő edényeket továbbra is reggel 5 óráig helyezzék ki. A szelektív, a zöld és az üveghulladék elszállításának rendje nem változik. Sikerrel zárult a 31. szoboszlói folk hétvége Hajdúszoboszlón. A háromnapos fesztiválon hazai és határon túli néptáncegyüttesek, népzenészek és kézműves mesterek mutatták be a magyar népi kultúra értékeit. A rendezvény egyik kiemelt eseménye a Csík zenekar koncertje volt, emellett a családokat kézműves foglalkozások népi játszótér tér és gyermekprogramok is várták. Idén első alkalommal adták át a Folk Hétvége nívódíját, amelyet Herpácsiné mester Marianna Szalmafonó népi iparművész vehetett át. A szervezők célja, hogy az elismerés a jövőben a népi kézművesség rangos díjává váljon. Emberrablás gyanúja miatt tartott összehangolt akciót a rendőrség Kabán. A hajdú-bihari nyomozók kommandós egységekkel közösen több helyszínen csaptak le a gyanúsítottakra. A rendőrség szerint egy 34 éves férfi és társai egy ismerősüket arra akarták kényszeríteni, hogy egy videóban magára vállalja a korábban lefoglalt kábítószer birtoklását. Az akció során két férfit és egy nőt őrizetbe vettek, közülük egy gyanúsítottat letartóztattak. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetőek lesznek a hazai kórházi fertőzések legfrissebb adatai. Az új adatközlési rendszerhez már elkészült a szakmai módszertan, amely meghatározza a közzététel szabályait, az adatok körét és azok értelmezésének szempontjait is. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg, a nyilvános adatbázis pedig szeptember elején elindul.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
7: Ma Debrecen környékén napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A nap második felében egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kalappal. Minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sun. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: My name is Benson Boone.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, folytatjuk a kismama kisokost, mégpedig egy nagyon praktikus témával. Sokan indultok mostanában nyaralni, és a pakolás előtti stressz szinte elkerülhetetlen, hogy mit vigyünk magunkkal a házi patika dobozban, hogy ne az ügyeleten kössünk ki a tengerparton vagy a balatoni kempingben. Összeszedtem a legfontosabb alapfelszereléseket, először is láz- és fájdalomcsillapító szirup vagy kúp, amihez vigyünk fecskendőt vagy adagoló kanalat is, másodszor lázmérő orszívó és fiziológiás oldat. A nyári melegben a rovarcsipések és az allergiás reakciók is gyakoriak, így egy jó hűsítő gél és antihisztamin csepp elengedhetetlen. Ne felejtsétek itthon a seppfertőtlenítőt és a vízálló sepptapaszokat sem, mert a szaladgáló kisgyerekek térde valahogy mindig megtalálja az aszfaltot, végül pedig a probiotikumok és a széntabletta adhatnak biztonságot az esetleges gyomorrontások ellen. Ha ez a kis csomag össze van készítve, sokkal nyugodtabban indulhat útnak az egész család, de az útra is ajánlok ám valamit, hát a Sunshine FM-et, ahol csak jó zenék szólnak.
0: Tartsd kézben a család mindennapjait!
2: Ez a Hello Anyu!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Már 2,5 milliárd forintot fizettek vissza az NKA támogatásokból. Országos betegbiztonsági rendszert kezdeményez az egészségügyi miniszter. Nyomkövetővel a csuklóján bukott le egy feltételezett drogdíler. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Már több mint 2,5 milliárd forintot utaltak vissza a Nemzeti Kulturális Alape vitatott támogatásaiból, ezt közölte Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Elmondása szerint ez a korábban kiosztott támogatások mintegy 10-15%-át jelentheti. A miniszter júniusban arra kérte az érintetteket, hogy a megkérdőjelezhető módon elnyert támogatásokat önként fizessék vissza, közben azonnali vizsgálat indult a támogatási döntések, a kifizetések jogszerűsége és a közpénz ezek felhasználásának ellenőrzésére. A tárca szerint további visszafizetésekre is számítanak. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon. Az intézkedés elsősorban a rendszeres gyógyszert szedő krónikus betegek kiadásait csökkentheti. A szakmai szervezetek üdvözölték a döntést, ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a vényköteles készítmények ára eddig is szigorúan szabályozott volt, így az árcsökkenés összességében mérsékelt lehet. A recept nélkül kapható gyógyszerekre továbbra is az 5%-os áfa vonatkozik, ezért ezek ára nem változik. A gyógyszer nagykereskedők szerint az intézkedés javíthatja a betegek gyógyszerekhez való hozzáférését és a felírt készítmények kiváltásának arányát is. Országos betegbiztonsági rendszer létrehozását kezdeményezi az egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás után. A tervek szerint a legsúlyosabb úgynevezett soha meg nem történhető eseteket anonim módon rögzítenék és elemeznék, hogy azok tanulságai minden egészségügyi intézményhez eljussanak. A miniszter hangsúlyozta, sem a beteg agresszív viselkedése, sem az egészségügyi dolgozók túlterheltsége nem indokolhat bántalmazást. Emellett nagyobb szerepet szánnának a betegpanaszoknak, valamint a magas kockázatú kórházi helyiségekben működő kamerarendszereknek is a hasonló esetek megelőzése érdekében. 76 milliárd forintos fejlesztést jelentett be a Suzuki esztergomi gyárában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházás részeként az elektromos járművekhez szükséges akkumulátor csomagok gyártása is megkezdődik. A tárcavezető szerint a fejlesztés célja, hogy növelje a magyar beszállítók szerepét, erősítse a kutatásfejlesztést és még szorosabb együttműködést alakítson ki a hazai egyetemekkel. Az esztergomi üzem jelenleg mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének közel 90%-a pedig exportra kerül. A beruházás a környezetvédelmi előírások betartása mellett valósul meg. Őrizetbe vett egy 34 éves férfit a budapesti rendőrfőkapitányság, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak. A férfira Kőbányán figyeltek fel a járőrök, amikor egy parkoló autóból kiszállva megpróbált elmenekülni az intézkedés elől. Az igazoltatás során kiderült, hogy bűnügyi felügyelet alatt áll, ezért nyomkövetőt viselt a csuklóján. A rendőrök több mint 4,5 g kábítószer gyanús anyagot, 175 ezer forint készpénzt, egy üvegpipát és 16 mobiltelefont foglaltak le nála. A nyomozók őrizetbe vették a férfit és kezdeményezték letartóztatását.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A forint vegyesen teljesített a vezető devizákkal szemben, ha a Magyar Nemzeti Bank legutóbb közzétett hivatalos középárfolyamai alapján. Egy svájci frank 391, euró 363, egy angol font 424, amíg egy amerikai dollár 319 forintba kerül. Ma ismét meleg nyári idő várható térségünkben, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, ha a déli órákban helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk lehet, zivatarok környezetében pedig átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: irányú tini sarok.
1: És elérkeztünk a tini sarokhoz, ismerős a szituáció, ugye beköszöntött a nyár, a tizenéves gyerekünk pedig képes lenne a sötét szobában ülni egész nap, miközben a kijelző fénye világítja meg az arcát, hát szülőként ilyenkor kinyílik a bicska a zsebünkbe, de higgyétek el, a kiabálás nem segít. Először is el kell fogadnunk, hogy a tiniknek a telefon nem csak játék, hanem a közösségi életük első számú helyszíne. Ne a teljes tiltásra törekedjünk, hanem keretek felállítására, de erről már számtalan szó esett itt a Hello Anyuban is. Tehát bármelyik tizenéves nevelő szülővel beszélek, a probléma még mindig fennáll, tehát jöjjön a jó tanács, hogy állapodjunk meg napi szigorú szabályokban. Például az étkezéseknél nincs telefon, és este 10 után a készülékek kiköltöznek a hálószobából. A legjobb stratégia viszont a digitális detoxra nem a tilalom, hanem az elterelés. Szervezzünk olyan programokat, ahol ők is élvezik a jelenlétet, egy közös strandolás, egy izgalmas szabadulószoba, vagy egy esti sütögetés a barátaikkal, és ha élményt adunk nekik, hát szerintem maguktól le fogják tenni a telefont.
2: Ez a Hello Anyu.

0: Ez a Hello Anyu
1: Sipos Mariannával.
2: Sajnos gyorsan eltelt ez a két óra, elérkeztünk a mai Hello Anyu végéhez, bízom benne, hogy sikerült egy kicsit kikapcsolódnotok velem, és hasznos ötletekkel gazdagodtatok a következő hétre. Mielőtt búcsúzóul átadnám a szót a legfrissebb dallamoknak, hoztam nektek egy szuper könyvajánlót a hűsölős délutánokra, egy igazán szórakoztató olvasmányra vágytok, és kimondottan a szülői kihívásokon nevetnétek egy jót, akkor Janikovszki Éva klasszikusai felnőtt fejjel újraolvasva elképesztő élményt nyújtanak, még a strandon a törölközön fekve is tökéletes kikapcsolódás. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyen csodás, mosolygót és pihentető vasárnapotok a családdal. Sipos Mariannát hallottátok, jövő vasárnap reggel 6-kor újra találkozunk itt a Sunshine FM-en. Sziasztok!
3: Ez volt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyástüzében.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék! Június 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Serfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és 3 nap zenei

0: Mentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Sunshine FM. Sunshine FM.
2: Anyu, hol az okni?
3: Anyu, éhes vagyok.
2: Anyu, add ide a telefonod.
4: Hello, anyu.
5: Családi magazin a Sunshine FM-en.
4: Ügyes-bajos dolgok, ügyes és bajos családoknak, érthetően. Szakemberek, tudásbázis, tini sorok.
2: Anyu!
4: Hello, anyu!
6: A Sunshine FM családi magazinja vasárnaponként reggel 8 órától.
2: Mert néha anyunak is kell egy kis segítség.
6: Hello, anyu! Ahol a család az első.
5: Hello, anyu!
2: Sunshine FM.
4: Ez a Sunshine FM.
2: Sunshine.
4: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Nyíregyháza mindennapjairól. Közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
6: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
4: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
6: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
4: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
6: Nyíregy Aktuál.
4: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
6: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
4: Ez reklám volt. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
4: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát értem, a Füredi utca 57-es számtól, ez a Sinai Miklós utca kereszteződése, most már idáig kiterjedt a javítási munkálatát, az átalakítási munkálatok egész a bentérig, tehát ha egy módon rá kerüljük azt a szakaszt, mert egy sávon járható a négyből, valamint a Faragtár 7 vezér Budai Nagyantal kereszteződésében csomópontjában az átalakítási munkálatok a végéhez közelednek, két nap múlva visszakapjuk. Illetve még a Nagy-Erdei körútot említeném meg, a Campus Festival miatt ugye a kordonozási munkálatok még továbbra is folynak, ha lehet itt is vagy kerüljünk, vagy nagyon óvatosan és számoljunk hosszabb menetidővel. Lehet kívánok én mindenkinek balesetmentes közlekedést.
4: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
8: Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Vádat emeltek egy derecskei hulladékkereskedő ellen. Közel 600 kilométernyi út újulhat meg idén. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
4: Hírek a Sunshine FM-en.
8: Szeptembertől nyilvánosan is elérhetőek lesznek a hazai kórházi fertőzések legfrissebb adatai. Az új adatközlési rendszerhez már elkészült a szakmai módszertan, amely meghatározza a közzététel szabályait, az adatok körét és azok értelmezésének szempontjait is. A dokumentum célja, hogy az intézményekből érkező információk egységesek, összehasonlíthatók és közérthetők legyenek. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg, a nyilvános adatbázis pedig szeptember elején elindul. Vádat emelt a Berettyóújfalui járási ügyészség egy derecskei férfi ellen, aki a gyanú szerint éveken át engedély nélkül gyűjtött és értékesített fém és veszélyes hulladékot. A vádirat szerint 2021 és 25 között összesen közel 32 tonna fém hulladékot adott le különböző telephelyeken, köztük 377 kg veszélyes hulladéknak minősülő akkumulátort is. Az illegális tevékenységből csaknem 3 millió forint bevétele származott. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és kiszabását, és a jogellenesen szerzett bevétel vagyonelkobzását indítványozta. Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevárra. Az 57. rendezvényt augusztus 18-a és 23-a között tartják meg, a programsorozat csúcspontja pedig az augusztus 20-ai virágkarneváli felvonulás lesz. A látogatók idén is több százezer élő virágból készült látványos kompozíciókat láthatnak majd a város utcáin. A szervezők tájékoztatása szerint az idei karnevál központi üzenete a jövőformálás és a közös felelősségvállalás, amelybe a helyi közösségeket és az oktatási intézményeket is szeretnék bevonni. Kihirdették a debreceni zenei támogatási program idei nyerteseit a Campus Fesztiválon. Az önkormányzat immár 6. alkalommal támogatta a helyi amatőr könnyűzenészeket, hogy segítséget nyújtson hangfelvételek és videóklippek elkészítéséhez. Az idei felhívásra 39 pályázat érkezett, közülük 14 zenekar és szólista részesül, összesen 4 millió forint támogatásban. Megkezdődik a debreceni Bíbor utca aszfaltozása. A beruházás során mintegy 250 méter hosszú földút kap szilárd burkolatot. Emellett a kapcsolódó Lóskuti utcában is aszfaltoznak egy 33 méteres szakaszt. A fejlesztés része a csapadékvízelvezetés kiépítése is, amely mintegy 300 métert érint. A nettó 51 millió forintos beruházás célja, hogy javítsa a közlekedési feltételeket és rendezze a csapadékvízelvezetését a környéken. Idén csak nem 600 kilométernyi közút felújítását tervezi a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A fejlesztések mind a 19 vármegyét érintik, és összesen több mint 149 milliárd forint értékben valósulnak meg. A program részeként burkolatfelújítások, körforgalmak, gyalogátkelőhelyek és hídfelújítások is készülnek. Az útburkolatok korszerűsítése mellett javítják a vízelvezető rendszereket, megújítják a közúti jelzéseket, és ahol szükséges, a csomópontokat is átalakítják. A cél a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési infrastruktúra kialakítása országszerte.
6: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
8: Ma Debrecen környékén napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A nap második felében egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: nappal. Minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. Letést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auru. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei őrület, Péter Srámek, FLM, Vox, Istenes Márkó, Polip Együttes, DJ Vágó, DJ Balú és még sokan mások a színpadon. A gyerekeknek ugrálóvár, lufi őrület és környezettudatos játékok, a belépés díjmentes, Sóstó Serfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
3: Anyu, hol az okni?
4: Anyu, éhes vagyok.
3: Anyu, add ide a telefonot.
0: Hello, anyu.
5: Családi magazin a Sunshine FM-en.
0: Ügyes-bajos dolgok, ügyes és bajos családoknak érthetően. Szakemberek, tudásbázis, tini sorok.
3: Anyu!
0: Hello, anyu!
1: A Sunshine FM családi magazinja vasárnaponként reggel 8 órától.
3: Mert néha anyunak is kell egy kis segítség.
1: Hello, anyu! Ahol a család az első.
5: Hello, anyu!
3: Sunshine FM.
0: Ez a Sunshine FM.
3: Sunshine.
0: Nyíregyháza mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
1: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
0: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
1: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
1: Nyíregy Aktuál.
0: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
1: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Naponta akár 1800 véradóra is szükség lenne. Emberrablás gyanúja miatt csaptak le Kaba több pontján is. Jövőre végleg megszűnik az ANK. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az utóbbi időszakban csökkent a donorok száma. A biztonságos vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség Magyarországon, a jelenlegi rétszám azonban elmarad ettől. Vért minden 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt adhat, amennyiben nem áll fenn kizárók. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással alig egy óra alatt akár több ember életét is meg lehet menteni. Emberrablás gyanúja miatt tartott összehangolt akciót a rendőrség Kabán. A hajdú-bihari nyomozók kommandós egységekkel közösen több helyszínen csaptak le a gyanúsítottakra. A rendőrség szerint egy 34 éves férfi és társai egy ismerősüket arra akarták kényszeríteni, hogy egy videóban magára vállalja a korábban lefoglalt kábítószer birtoklását. A sértettet pénzzel próbálták rávenni, majd megfenyegették, de sikerült elmenekülnie és értesíteni a rendőrséget. Az akció során két férfi és egy nőt őrizetbe vettek, közülük egy gyanúsítottat letartóztattak. ismét építőipari tábort szervez a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. Az intézmény diákjai a Hajdú-Bihar vármegyei építészkamarával együttműködve idén egy új szabadtéri közösségi teret és tantermet alakítanak ki az iskola udvarán. A fiatalok építészmentorok irányításával vesznek részt a munkában, miközben gyakorlati tapasztalatot szereznek és közösséget építenek. A tábor augusztus 7-e és 15-e között zajlik, augusztus 10-én pedig nyílt napot is rendeznek, ahol az érdeklődők betekinthetnek a munkálatokba és megismerhetik az iskola képzéseit is. Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Az idei általános felvételi eljárásban 82.265 jelentkező nyert felvételt, ezzel az intézmény továbbra is a legnépszerűbb vidéki egyetem Magyarországon. A legtöbb hallgató a pedagógus képzésre az orvos és egészségtudományi, valamint a mezőgazdaságtudományi szakokra jutott be. A Debreceni Egyetem szerint az új képzések köztük a mesterséges intelligencia informatikus szak is nagy érdeklődést váltottak ki. A pótfelvételi egyébként július 30-án indul, és az egyetem várakozásai szerint szeptemberre a pótfelvételisekkel és a doktori hallgatókkal együtt több mint 12.000 gólya kezdheti meg tanulmányait. Új online tudásbázist indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ANK program 2027-es kivezetésére való felkészüléshez. A NAV honlapján már egy helyen érhetők el az átállással kapcsolatos legfontosabb információk, ahol a kisvállalkozások, nagyvállalatok, könyvelők és fejlesztők is személyre szabott útmutatást kapnak. A hivatal célja, hogy minden érintett időben kiválaszthassa a számára legmegfelelőbb digitális megoldást. A NAV azt is bejelentette, hogy a bizonylat API 4.0 verzió várhatóan július 31-én jelenik meg, és az átállásig folyamatos tájékoztatást biztosít majd az ügyfeleknek. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Ma Debrecen környékén napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A nap második felében egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és már is a kert felé vesszük az irányt, hiszen itt a Zamatban ma grillezünk. A grillezésben mindenki, a család apraja nagyja, sőt, még a vendégek is részt vesznek, hiszen ennek nem az evés, az elkészült étel a csúcspontja, hanem maga a sütögetés, az együtt töltött idő. Hogyha valakit meghívnak egy grill vacsorára, az biztosan arra készül, hogy neki is dolgoznia kell majd. És kimondottan rossz, hogyha már a készre érkezünk, az olyan, mintha kimaradnánk a jóból. A grillezésben az is jó, hogy a férfiak egy az egyben férfi munkának tekintik a szabad tűzön, parázs fölött történő sütögetést, és azért lássuk be, ebben valamennyire igazuk is van, hiszen megrakni a tüzet, majd egyenletesen eloszlatni a parazsat, ott állni a forró grillsütő mellett, és forgatni a húsokat, csak ugyan egyértelműen nagyon férfias dolog. Na és jó is nézni, ahogy ott szorgoskodnak a tűz mellett, ahogy nagy szakértelemmel forgatják a húst és a kis karikára vágott zöldségeket, ahogy figyelik, hogy ne égjen meg sehol az étel, de kellően átsüljön, és még lehetne sorolni. Persze a húsok előkészítése asszonyi feladat, no meg a saláta elkészítése és az összes köret összeállítása, de ez igazán semmiség, ugye? No de lássuk, honnan is ered a grillezés. Könnyű kitalálni, körülbelül egyidős az eszköz használó emberrel, hiszen amikor őseink felfedezték a tűz erejét, annak segítségével kezdték elkészíteni az ételeiket, előbb feltételezhetően csak úgy nyársra húzva, vagy felforrósított kőre téve, később pedig edényben főzték, sütötték meg a húsokat, zöldségeket. A konyhatechnika hosszú évszázadokon át nem is fejlődött nagyon, szóval a grillezés és a bográcsozás jelentette a mindennapos főzést. A grillezésről jó tudni azt is, hogy kimondottan egészséges, persze csak ha jól van elkészítve az étel és nem éget meg. Egyrészt egészséges a szabad levegőn tartózkodás, illetve még a bőrzsíradékban történő sütéskor ugye növekszik az ételek zsírtartalma és ezáltal az energiatartalma is. A grillezett ételeknek nagyon nagy előnye, hogy a nyersanyagok természetes zsíradéktartalma a sütés során folyamatosan csökken. A grillensütésnek persze vannak aranyszabályai, amivel jó, ha mindenki tisztában van, ezeket fogjuk már is átismételni. Remélem, hogy velem tartanak.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne a Zamat, a grillezés arany szabályaival ismerkedünk meg, és természetesen egy-két kiváló receptet is hoztam önöknek. No de lássuk, mik is azok az arany szabályok. A legfontosabb szabály talán az, hogy soha nem tűzön grillezünk. Mindig csak a fa szén, a parázs fölött. Hogyha a sülő hús lecsöpögő zsírja belobbantja a lángot, akkor azonnal húzzuk le a tűzről. Vagy emeljük le egy az egyben a rácsról, vagy húzzuk olyan területre, ahol csak parázslik a fa, és nem lánggal ég. A láng ugyanis megégeti a húst. A keletkező fekete réteg egyrészt kesernyi és ízű, másrészt pedig rákkeltő. Nagyon fontos, és ez az újabb szabály, a húsokhoz és a zöldségekhez használt pác. Minden húst be kell pácolni a sütés előtt, de nem mindegy, hogy mennyi ideig hagyjuk pácolódni. És persze az sem mindegy, hogy milyen pácba tesszük a húsokat. A gyöngébbeket, mint például a csirkehús, a pulyka vagy a hal, nem kell sokáig pácolni. Egy fél óra, legfeljebb egy óra elegendő. A sertéshúsnak, illetve a marhának már jóval több időre van szüksége, akár 2-3 napra is. A pác feladata egyébként az, hogy megbontsa egy kicsit a húst, hogy porhanyósabbá tegye, és hát persze az ízéért is felelős. Vannak olyan alapanyagok, amelyek gyorsan, és vannak olyan alapanyagok, amik lassan végzik el a hús megbontásának feladatát. Például a citromlé, az ecet és némelyik bor gyorsan pácol, a mustár, a paradicsom, a kiwi, a sör, az ananász, a kefir és a joghurt enzimjei lassabban puhítják a húsokat. Így hát ezeket használhatjuk hosszabb pácolás során is. A só használata a következő szabály. Ez azonban egy sarkalatos kérdés. Tapasztalhatják, hogy az előre elkészített pácokban benne van a só. Pedig a szakértők azt mondják, hogy nem ajánlatos magába a pácba sót tenni. Ugyanis a só kivonja a nedvességet a húsból, és a sütés közben sokkal szárazabb lesz. Néhány szakács azt mondja, sózni csak sütés közben szabad. De azért a többség amellett van, hogy a sütés előtt adjuk hozzá a sót a pácléhez, forgassunk még egyet az egészen, és csak aztán tegyük a húsokat a rácsra. Természetesen menet közben lehet még ízesíteni. A sóhasználati tilalom alól két kivétel van. A csirke és a hal. Pontosan azért, mert ezeknek rövid a pácolási idejük. És még egy szabály. Figyeljünk arra, hogy mindig üveg vagy porcelán edényt használjunk a pácoláshoz, mert a műanyagot, a fémet a pác anyaga szintén megbonthatja. Illetve a bepácolt hús lefödve kerüljön a hűtőbe, sütés előtt azonban legalább egy órával vegyük ki. Akár oda is készíthetjük a tűz mellé, hogy egy kicsit fölmelegedjen. A hideg hús ugyanis nem tud rendesen átsülni. A közepe nyers marad, kívül azonban még az is előfordulhat, hogy odakap egy kicsit. Nos, egyelőre ennyi, a többit majd menet közben.

0: Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled, ez a Sunshine FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és 3 nap zenei

0: Szerves, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Anyu, hol az okni?
2: Anyu, éhes vagyok.
1: Anyu, add ide a telefonod.
3: Hello, anyu.
4: Családi magazin, a Sunshine FM-en.
3: Ügyes-bajos dolgok, ügyes és bajos családoknak érthetően. Szakemberek, tudásbázis, tini sorok. Hello, anyu!
5: A Sunshine FM családi magazinja vasárnaponként reggel 8 órától.
1: Mert néha anyunak is kell egy kis segítség.
5: Hello, anyu! Ahol a család az első.
4: Hello, anyu!
1: Sunshine FM.
3: Ez a Sunshine FM.
1: Sunshine.
3: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
5: Csak jó zene.
3: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Országos betegbiztonsági rendszert kezdeményez az egészségügyi miniszter. A sérült madarakért gyűjt felajánlásokat a madárpark. Átlagosan csak 7,5 perc jut egy betegre a házi orvosoknál. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Országos betegbiztonsági rendszer létrehozását kezdeményezi az egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás után. A tervek szerint a legsúlyosabb úgynevezett soha meg nem történhető eseteket anonim módon rögzítenék és elemeznék, hogy azok tanulságai minden egészségügyi intézményhez eljussanak. A miniszter hangsúlyozta, sem a beteg agresszív viselkedése, sem az egészségügyi dolgozók túlterheltsége nem indokolhat bántalmazást. Emellett nagyobb szerepet szánnának a betegpanaszoknak, valamint a magas kockázatú kórházi helyiségekben működő kamerarendszereknek is a hasonló esetek megelőzése érdekében. A debreceni nagyállomás felújítása is része lehet a Baross Gábor programnak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, amelynek részleteit a jövő héten ismertetik. Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára most közölte, megépülhet az új debreceni nagyállomás. Korábban már bejelentették, hogy hamarosan megkezdődik az állomás aluljárójának felújítása, a teljes pályaudvarra rekonstrukciójának előkészítése pedig még ebben a kormányzati ciklusban elindulhat. Tombola tárgy felajánlásokat vár a Hortobágyi Madárpark az augusztus 20-ai rendezvényéhez. A szervezők ajándéktárgyakat, utalványokat, kézműves termékeket és más felajánlásokat is örömmel fogadnak, hogy még színesebbé tegyék az ünnepi programsorozatot. A tombola teljes bevételét a Hortobágyi Madárkórház kapja, amely sérült és mentett madarak gyógyításával, valamint ellátásával foglalkozik. A Madárpark szerint minden felajánlás hozzájárul ahhoz, hogy a bajba jutott madarak mielőbb visszatérhessenek természetes élőhelyükre. A debreceni vízmű július 28-án reggel 8 és délután 2 óra között közterületi elzáró cserét végez a Silei Gábor és az Őrhegy utca kereszteződésében. A munkálatok idején vízhiány várható a Silei Gábor, a Kútfő, a Vértanú, az Őrhegy és a Fény utcában is. A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy az érintett területen ez idő alatt oltóvíz sem áll rendelkezésre. A munkák befejezése után átmenetileg zavarossá válhat az ivóvíz, ami nem jelent egészségügyi kockázatot. Tovább romlik a helyzet a magyar alapellátásban. A legfrissebb adatok szerint egy házi orvosnál átlagosan mindössze 7,5 perc jut egy betegre. A KSH és a GKI elemzése alapján 10 év alatt mintegy 20%-kal nőtt az orvosokra jutó betegforgalom, miközben a házi orvosok száma folyamatosan csökken. Jelenleg 762 betöltetlen házi orvosi praxis működik helyettesítéssel, a gyermekellátásban pedig még súlyosabb a helyzet. Minden hatodik gyermekorvosi körzetben nincs állandó szakember. Az elemzés szerint hosszú távon csak az utánpótlás biztosítása és a finanszírozás átalakítása jelenthet megoldást. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Ma Debrecen környékén napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A nap második felében egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, ez a Sunshine FM. Folytatódik a Zamat, amelyben ma grillezünk. Grillezni ugye nem csak húsokat lehet. Nyugodtan feltehetünk a rácsra zöldségeket is, sőt, akár gyümölcsöket is. A banán például héjában megsütve mennyei desszert. Próbálják ki, ha eddig nem hallották volna ezt a receptet, akkor nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom. A banánt egészben bontatlanul kell a rácsra tenni. Teljesen feketére lehet sütni, akkor jó, amikor a héj egy kicsit szétnyílik, és láthatóvá válik, hogy a banán odament csak nem áttetszőre, üvegesre párolódik. Ilyenkor elkezd forrni a banán leve. Nagyon szép látvány és nagyon-nagyon finom, de érdemes mellé egy kis kísérőt is kínálni. Mascarponét keverjünk ki egy nagyon pici rummal vagy rumaromával, fahéjjal és cukorral, és ezt kínáljuk a sült banánunk mellé. A banánt természetesen meghámoljuk.

lilahagyma, 2-3 paradicsom, rozmarink, majoranna, só és olívaolaj, meg esetleg egy kis balzsamecet. A zöldségeket karikára vágjuk, és vagy megkenjük olívaolajjal és megsózzuk, vagy készítünk egy öntetett olívaolajból, sóból és balzsamecetből. Ezzel majd a sütés végén locsoljuk meg a zöldségeket. Mondjuk, hogyha így teszünk sütés közben, akkor is érdemes egy kicsit kenegetni egy ecset segítségével, rávinni az olajat. Nagy grillrácson az összes zöldséget megsütjük, aztán levesztük a parázsról, meghintjük a zöld fűszerekkel, rozmaringgal, majorannával, aztán meglocsolhatjuk akár a már emlegetett öntettel, vagy megsózhatjuk csak úgy egyszerűen, és kihűtve fogyasztjuk. A zöld fűszereket egyébként azért nem tesszük rá grillezés előtt a zöldségekre, de a húsokra sem, mert ezek nagyon hamar megégnek, és egy picit megkeseríthetik az ételt. Szóval ezekkel nem árt az óvatosság.

0: találsz ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Készítsd fel a májad, mert július 31-e és augusztus 2-a között minden a buborékokról fog szólni Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Sóstó Serfeszt és Buboréknapok, ahol a jéghideg kézműves sörök mellett proszekkó, pezsgő és a nyári túlélés alapkelléke a fröccsis patakokban folyik majd. Hogy ne éhgyomorra guruljanak le a buborékos csodák, szaftos barbecue és grill ételekkel alapozhatsz, miközben helyi zenekarok húzzák a talpalávalót. A belépés ingyenes, úgyhogy kifogás nincs, irány Sóstó. Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 4:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést Királyi lábfej és aranyszarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: a Zamata Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és ma a Zamatban grillezünk. A sajt egy nagyon lényeges kérdés a grillezésben. Hogy a sajtot használhatunk például a saláták elkészítéséhez, de akár a kisült húsok tetejére is reszelhetünk, olvaszthatunk sajtot, de akár hiszik, akár nem bizony, a sajt is alkalmas a grillezésre. No persze nem mindegyik. Azok a sajtok, amelyek már nyersen is lágyak, nem jók. Ezek szétfolynak, nem tudjuk őket kiszedni a grillezőből. Ott fog fortyogni, és mi csak nézzük, és ne lehetünk belőle. De vannak kifejezetten grillezéshez való sajtok. Ezeknek a külseje kemény, grillezéskor pedig csak a belseje folyósodik meg. Ezeknek a sajtoknak nyersen, igencsak gumiszerű állaguk van, alacsony a zsírtartalmuk, és a nedvességtartalmuk sem túl magas, pontosan ezért alkalmasak a grillezésre. Ami nagyon fontos, hogy mindig lapos fordítókanállal fordítsuk meg a sajtokat, mert hogyha valahol véletlenül kiszakad ez a külső, viszonylag összefüggő, szilárdabb külsejük, akkor aztán menthetetlenül kifolyik a belsejük, szóval erre mindenképpen ügyeljünk. Egyébként nem nagy ördöngösség sajtot grillezni, hogyha megtaláltuk az ideális alapanyagot. Rátesszük a grillrácsra, vagy a gáztűz helyen is használható grillező tepsire, vagy sima aljú serpenyőben is süthetjük, amit előtte egy kicsit kiolajozunk. Oldalanként 2-3 percet kell sülniük ezeknek a sajtoknak, és már kész is van az incsiklandó finomság. Fogyaszthatjuk önmagában, esetleg zöldséggel, vagy grillezett zöldséggel, de pirítóssal is nagyon finom. Én most egy fóliában sült kecske sajt receptjét hoztam el önöknek. Ehhez 4 vastagabb szelet kecske sajtra van szükségünk, 2 nagyobb paradicsomra, 2 gereszt fokhagymára, 4 evőkanál olívaolajra, 10 deka fekete olajbogyóra, és egy csokor finomra vágott petrezselyemre. Először is a sajtunkat 4 szeletre vágjuk, a paradicsomot megmossuk, felszeleteljük karikára, a fokhagymát meghámozzuk, összezúzzuk és összekeverjük az olajjal. Aztán kiterítünk 4 darab alufóliát, ráfektetünk egy-egy szelet sajtot mindegyikre is, eloszlatjuk rajtuk a paradicsomot, az olajbogyót, megszórjuk a petrezselyemmel, rácsepegtetünk a fokhagymás olajból, aztán a fóliát szorosan becsomagoljuk, és már mehet is a grill rácsra. Talán így a legegyszerűbb grillen sajtot sütni. Remélem, kipróbálják.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstól, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Sunshine FM. Nyíregyháza mindennapjairól, közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
2: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
2: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
1: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
2: Nyíregy Aktuál.
1: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
2: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
1: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Vizsgálják a pedagógusokat érintő tankerületi visszaéréseket. Reagált az EcoPro a közösségi médiában megjelent állításokra. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: A Tanítanék mozgalom segítségét kérte Lannert Judit oktatási miniszter a pedagógusokat érintő tankerületi visszaérések feltárásában. A civil szervezet szerint továbbra is érkeznek panaszok olyan tanároktól, akik korábban elbocsájtások után nem tudtak visszatérni a pályára, annak ellenére, hogy a minisztérium korábban megtiltotta az elhelyezkedésük akadályozását. A Tanítanék most összegyűjti és dokumentálja az érintett eseteket, amelyeket a tárca ígérete szerint egyenként kivizsgál majd. A szervezet továbbra is várja az érintett pedagógusok jelentkezését. Közleményben reagált az EcoPro BM Hungary a közösségi médiában megjelent működését érintő állításokra. A vállalat azt közölte, hogy a munkahelyi levegőminőséget és a környezeti kibocsátásokat rendszeresen akkreditált külső szakértők vizsgálják, és az eddigi mérések minden esetben határértékek alatti eredményeket mutattak. A cég szerint a munkavállalók egészségvédelmét szolgáló vizsgálatok folyamatosak, a kötelező védőfelszereléseket biztosítják, és a külföldi szakemberek foglalkoztatása is a jogszabályoknak megfelelően történik. Augusztus 1-től megváltozik a kommunális hulladékszállítás rendje Hajdúsámson több utcájában. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint az érintett területeken a vegyes háztartási hulladékot ezentúl kedden szállítják el a korábbi szerdai nap helyett. Az új rendszerinti első gyűjtés augusztus 4-én lesz. A szolgáltató most arra kéri a lakosokat, hogy a hulladékgyűjtő edényeket továbbra is reggel 5 óráig helyezzék ki. A szelektív, a zöld és az üveghulladék elszállításának rendje nem változik. Sikerrel zárult a 31. szoboszlói folk hétvége Hajdúszoboszlón. A háromnapos fesztiválon hazai és határon túli néptánc együttesek, népzenészek és kézműves mesterek mutatták be a magyar népi kultúra értékeit. A rendezvény egyik kiemelt eseménye a Csík zenekar koncertje volt, emellett a családokat kézműves foglalkozások népi játszótér tér és gyermekprogramok is várták. Idén első alkalommal adták át a Folk Hétvége nívódíját, amelyet Herpácsiné Mester Marianna Szalmafonó népi iparművész vehetett át. A szervezők célja, hogy az elismerés a jövőben a népi kézművesség rangos díjává váljon. Emberrablás gyanúja miatt tartott összehangolt akciót a rendőrség Kabán. A hajdú-bihari nyomozók kommandós egységekkel közösen több helyszínen csaptak le a gyanúsítottakra. A rendőrség szerint egy 34 éves férfi és társai egy ismerősüket arra akarták kényszeríteni, hogy egy videóban magára vállalja a korábban lefoglalt kábítószer birtoklását. Az akció során két férfit és egy nőt őrizetbe vettek, közülük egy gyanúsítottat letartóztattak. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetőek lesznek a hazai kórházi fertőzések legfrissebb adatai. Az új adatközlési rendszerhez már elkészült a szakmai módszertan, amely meghatározza a közzététel szabályait, az adatok körét és azok értelmezésének szempontjait is. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg, a nyilvános adatbázis pedig szeptember elején elindul.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Ma Debrecen környékén napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A nap második felében egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél időnként megérénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Oh, wow.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és kedvenc nyáresti időtöltésünknek szenteljük a mai zamatot, grillezünk. Előfordul, hogy egy-egy húsfélét elő kell sütni grillezés előtt. Az elősütés azért jó, mert egyrészt rövidül a pácolási idő, másrészt hamarabb megsül a vacsora. A marha és a sertéshúsnak kimondottan jót tesz az elősütés. A következő receptnél is így fogunk eljárni. Ez egy finom oldalas lesz, mégpedig egy barbecue oldalas. Másfél kilónyi sertés oldalasra lesz szükségünk, ehhez egy egész fej fokhagymát és egy egész fej vörös hagymát fogunk használni. Valamint kell 8-10 szem egész bors és só. A pácshoz pedig még egy fej vörös hagyma, 3-4 gereszt fokhagyma, 2 evőkanál barna cukor, 1 evőkanál mustár. Ez alkalommal ne valamilyen erős dijoni mustárt használjanak, hanem simát. Kell még 4 darab paradicsom, 1 tejás kanál balzsamecet, 2 evőkanál ketchup, némi csilipor, egy kis bors, só és olaj. Először a húst főzzük meg, mégpedig jó hagymás, sós, borsos főzőlében. Az egyfej vörös hagymát, az egyfej fokhagymát beletesszük ugye a főzővízbe az oldalas mellé, és hagyjuk, hogy főjön. Amíg a húsunk fő, addig elkészítjük a páclevet. Először is fogjuk a 4 paradicsomot, leforrázzuk és meghámozzuk őket, aztán fölkockázzuk a húsukat. Az egy szem vörös hagymát ugyancsak megpucoljuk és fölkockázzuk, aztán fogunk egy serpenyőt, kevés olajat öntünk bele, azon aranysárgára pirítjuk a cukrot, rátesszük a vörös hagymát és 1-2 percig pirítjuk. Aztán hozzáöntjük a többi hozzávalót is, a mustárt, a földrabolt paradicsomot, a tejáskanálnyi balzsamecetet, a ketchupot, a csilipor. A csilipor egyébként kimaradhat belőle, hogyha nem szeretik az erős ízeket, illetve beletesszük az őrölt fekete borst, a sót és az olajat. Sűrűn kevergetjük, és 40-50 percen keresztül kis lángon főzzük. Aztán mielőtt elzárnánk alatta a lángot, a 3-4 gereszt fokhagymát is belenyomjuk. Amikor a húsunk a főző lében kellőképpen megpuhult, kivesszük, lecsepegtetjük és bekenjük ezzel a páccal, úgyhogy jó alaposan ellepje mindenhol. Hagyjuk kihűlni, aztán lefedjük, betesszük a hűtőbe. Érdemes úgy időzíteni ennek az előkészítésnek az elkészítését, hogy a hús csupán 1 órát álljon ebben a páclében, hiszen ugye előfőztük, most nem kell neki sok idő a pácolódáshoz, szóval úgy időzítsük, hogy mire megjönnek a vendégek is, a láng is csillapodott, már csak parázslik a tűz, már rakhassuk is föl ezt az oldalast a grillrácsra. Valami könnyű salátával, mondjuk paradicsom salátával. Egyszerűen fantasztikus étel. Remélem, hogy kipróbálják.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és a mai zamatból sem hiányozhat a desszert, mert hogy a menüsor végén még grillezés után is nagyon jól tud esni egy kis édesség. A mai desszertünk is grillrácson készül majd. Nyugodtan készíthetünk bármilyen gyümölcsöt a grillen, ugye nagyon finom a grillen sült banán, de ananászkarikákat is süthetünk, vagy almát, körtét, esetleg baconbe csavart dinnye szeleteket, sárga dinnye szeleteket is lehet sütni a grillrácson, az is mennyei étel. Én azonban most egy autentikus erdélyi receptet hoztam önöknek, egy erdélyi grillen sült kürtös kalács receptet. Lássuk először is, hogyan készül a tészta, mert ugye az a legfontosabb része a kürtös kalácsnak. 1 kilogrammnyi liszt kell hozzá, 1 egész tojás és 3 tojás sárgája, 5 evőkanál porcukor, 10 deka vaj, 3 deka élesztő, mert hogy ez bizony kell tészta, és 8 deci tej. A beszóráshoz pedig majd cukrot, vajat, illetve apróra vágott diót fogunk használni. A kürtős kalácsot csak megfelelő eszközzel lehet elkészíteni, ezt tudjuk, de már egyre több háztartásban találkozhatunk a kürtős kalács készítő berendezéssel. Ez tulajdonképpen egy 10-12 centi átmérőjű és 30-35 centi hosszú fa henger, aminek a közepén vékony vasrúd halad át, és szükséges hozzá egy olyan tűzhely vagy kemence, aminek felső lapja leszedhető, és hogyha a tűzhely szélére 2 téglát állítunk, akkor erre rá tudjuk fektetni ezt a kürtös kalács sütőrudat, és még forgatni is tudjuk. Ezt egyébként akár házilag is elkészíthetjük, az ügyesebb férfiak egészen biztos, hogy meg tudják oldani. Na de lássuk, hogy hogyan süthetjük meg a kalácsunkat, hogyha már megvan hozzá kürtös kalács sütő berendezésünk. A tészta alapanyagaiból, a lisztből, tojásból, tojássárgájából, porcukorból, vajból, felfuttatott élesztőből és a tejből lágy tésztát gyúrunk, de a tésztának keményebbnek kell lennie, mint amilyen a fánk tésztája szokott lenni. Aztán letakarjuk egy konyharuhával, meleg helyen keresztjük, ez szerintem ilyenkor nyáron nem okoz problémát. Aztán előkészítjük a tűzhelyet, egy kicsit bevajazzuk a sütőfánkat, az apróra vágott diót összekeverjük a kristálycukorral, és minden elő van készítve. Hogyha megkelt a tészta, akkor kis tányérnyi adagot kiveszünk belőle, lisztezett deszkán újnyi széles csíkokat sodrunk belőle egy hozban, és egy kevés hézagot hagyva körös körül föltekerjük a sütőfára. Az ujjunkkal ügyesen lelapítjuk, de pontosan azért kell egy kicsi rést hagyni a tésztacsíkok között, mert lapításkor úgy is összeérnek, meg hát a tűz fölött is kell még egy kicsit a tészta, és ez a hézag teljesen el fog tűnni. Aztán már csak annyi dolgunk van, hogy a fa hengert oda helyezzük a 2 téglára, és állandó forgatás közben lassan sütjük a parázs fölött. Amikor kezd egyenletesen pirulni, olvasztott vajjal megkeregetjük, és hogyha teljesen körbekentük, porcukrot szitálunk rá minden oldalára. Ez a réteg sütés közben rákaramellizálódik, és ettől lesz szép fényes. Hogyha pedig elkészült, meghempergetjük az apróra vágott diós kristálycukorban is, már ehetjük is a desszertet.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
3: Sunshine FM.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne a zamat végére értünk. Bízom benne, hogy sikerült meghozzam a kedvüket, hogy grillezzenek, és ne csak az előre elkészített, csak tűzre feldobandó dolgokat próbálják megsütni idén-nyáron, hanem kotyvasszanak igenis pácolt, pácolják a húst akár egy-két napig, persze, hogyha nehéz húsról van szó. A húsok mellett pedig próbálkozzanak a zöldségek grillezésével és desszertként a gyümölcs grillezéssel, egy jó játékot és finom falatokat kívánok önöknek. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, egy hét múlva ismét együtt sütünk, főzünk, addig is vigyázzanak magukra. Viszont hallásra!
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: A Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstóserfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei őrület, Peter

0: Szerves, Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Sunshine FM. Nyíregyháza mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
2: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
2: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
1: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
2: Nyíregy Aktuál.
1: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
2: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Aszfalt burkolatot kapha a debreceni Bíbor utca. Közel 600 kilométernyi út újulhat meg idén. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Szeptembertől nyilvánosan is elérhetőek lesznek a hazai kórházi fertőzések legfrissebb adatai. Az új adatközlési rendszerhez már elkészült a szakmai módszertan, amely meghatározza a közzététel szabályait, az adatok körét és azok értelmezésének szempontjait is. A dokumentum célja, hogy az intézményekből érkező információk egységesek, összehasonlíthatók és közérthetők legyenek. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg, a nyilvános adatbázis pedig szeptember elején elindul. Vádat emelt a Berettyóújfalui járási ügyészség egy derecskei férfi ellen, aki a gyanú szerint éveken át engedély nélkül gyűjtött és értékesített fém és veszélyes hulladékot. A vádirat szerint 2021 és 25 között összesen közel 32 tonna fém hulladékot adott le különböző telephelyeken, köztük 377 kg veszélyes hulladéknak minősülő akkumulátort is. Az illegális tevékenységből csaknem 3 millió forint bevétele származott. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és kiszabását, és a jogellenesen szerzett bevétel vagyonelkobzását indítványozta. Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevárra. Az 57. rendezvényt augusztus 18-a és 23-a között tartják meg, a programsorozat csúcspontja pedig az augusztus 20-ai virágkarneváli felvonulás lesz. A látogatók idén is több százezer élő virágból készült látványos kompozíciókat láthatnak majd a város utcáin. A szervezők tájékoztatása szerint az idei karnevál központi üzenete a jövőformálás és a közös felelősségvállalás, amelybe a helyi közösségeket és az oktatási intézményeket is szeretnék bevonni. Kihirdették a debreceni zenei támogatási program idei nyerteseit a Campus Fesztiválon. Az önkormányzat immár 6. alkalommal támogatta a helyi amatőr könnyűzenészeket, hogy segítséget nyújtson hangfelvételek és videóklippek elkészítéséhez. Az idei felhívásra 39 pályázat érkezett, közülük 14 zenekar és szólista részesül, összesen 4 millió forint támogatásban. Megkezdődik a debreceni Bíbor utca aszfaltozása. A beruházás során mintegy 250 méter hosszú földút kap szilárd burkolatot. Emellett a kapcsolódó Lóskuti utcában is aszfaltoznak egy 33 méteres szakaszt. A fejlesztés része a csapadékvizelvezetés kiépítése is, amely mintegy 300 métert érint. A nettó 51 millió forintos beruházás célja, hogy javítsa a közlekedési feltételeket és rendezze a csapadékvizelvezetését a környéken. Idén csaknem 600 kilométernyi közút felújítását tervezi a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A fejlesztések mind a 19 vármegyét érintik, és összesen több mint 149 milliárd forint értékben valósulnak meg. A program részeként burkolatfelújítások, körforgalmak, gyalogátkelőhelyek és hídfelújítások is készülnek. Az útburkolatok korszerűsítése mellett javítják a vízelvezető rendszereket, megújítják a közúti jelzéseket, és ahol szükséges, a csomópontokat is átalakítják. A cél a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési infrastruktúra kialakítása országszerte.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Sikeres idényt várnak a debreceni labdarúgók. Fiatal Italoki 4 akademistájával kötött profi kontraktust a DVSC. Következnek sporthíreink. Befejezte a nyári felkészülést a Deac labdarúgó csapata, amely hétvégén megkezdi szereplését az NB3 új idényében. Kondás Elemér vezetőedző szerint a játékosok becsülettel elvégezték a munkát, így a csapat felkészülten várja a bajnoki rajtot. Az 5 hetes felkészülés során 4 edzőmérkőzést is játszottak, a keret véglegesítése pedig még folyamatban van. A debreceniek ma délután 17 óra 30 perctől Tiszafüreden lépnek pályára, a klub hosszú távú célja pedig továbbra is az NB2-be jutás. Saját nevelésű tehetségeire építi a jövőt a debreceni VSC. A klub ugyanis 4 fiatal akademistájának is profi szerződést ajánlott. Perpék Szabolcs, Vince Tamás és a korosztályos válogatott Herman Dávid mindannyian a Kislokiban folytatják a munkát a most induló szezonban. A már az NB1-ben is bemutatkozó belső védő, Szakád Énes pedig szintén profi szerződést kapott. Ő a fejlődése érdekében az NB2 karcagnál bizonyíthat a következő idényben. Ma Debrecen környékén napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A nap második felében egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
3: 12 óra után járunk, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek a Sunshine FM-mel. Július 26-a van vasárnap, ez pedig a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. A következő két órában is számítok rád, hozom a helyi érdekességeket, valamint a kiváló zenéket.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
0: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 Sunshine FM, és ugye a rekkenő nyári hőségben sokan a vízparton keresnek felfrissülést, de nem mindenki a strandokat választja. Sokan tavakban vagy folyókban mártoznak meg, ám a szabadvizek komoly veszélyeket is rejthetnek. Mire kell figyelni fürdőzés közben? Erről beszélgettek korábban a Debreceni Televízióban Tim Attila vízimentővel, az Országos Mentőszolgálat munkatársával.
2: Az alapvető különbség az az, hogy a strandon egy kiszámítható vízminőségről tudunk beszélni, előírt mélységek vannak, kiszámítható a víznek a hőmérséklete, illetve mindig biztosítva van, vagy úszómester, vagy vízimentő segítsége a partról. A természetes vizeknél ez sajnos nem így van, az teljesen kiszámíthatatlanok a körülmények, változó lehet a vízmélység, hullámzás, változó a víznek a hőmérséklete, meleg-hideg vizes rétegek váltják egymást, illetve nem látjuk a vízmélységet, illetve a víz alatti tárgyak is veszélyeket rejthetnek magukban. Hát ez a kezdem, hogy a Keleti főcsatornában hivatalosan tilos úszni, de egyébként természetesen sokkal biztonságosabb, mint bármilyen egyéb helyen bemenni a vízbe. Ugye meg kell különböztetünk itt is folyókat vagy tavakat. Ugye a folyók jóval veszélyesebbek tudnak lenni a tavaknál, mert ott ugye a folyóknak van egy természetes sodrás, ami elég nagy mértékű is lehet, illetve ugye a kijelölt fürdőhelyeken általában van valamilyen szintű vízimentő szolgálat is. Hát ez egyik legnagyobb problémánk a vízimentés szempontjából, hogy az emberek túlbecsülik a saját úszástudásukat. Erre nincs egyértelmű formula, hogy ki mennyire tud úszni. Az én véleményem az, hogy úszni azt tud, aki élsportoló és úgy úszik, főleg a szabadvízi úszók. Mi, én azt szoktam mondani, hogy csak úgy fürdőzünk a vízben, tehát mindenki becsülje fel az úszástudását, és ennek megfelelő mértékben menjen be a mély vízbe úszni. Alapvető szabály lenne, hogy a parttól körülbelül 500 méteren belül ússzunk. Ne menjünk egyedül úszni soha, és mindig számítsuk ki a távolságot biztonságosan, főleg úgy, hogy még visszafele is kell jönni. Írott és íratlan szabály is, hogy ha baj van, akkor segítséget tudjunk kapni minél előbb. Hát legelső, ha látom, hogy baj van, akkor hívjunk segítséget, vagy 112-t, vagy a vízimentő segítségét, a parton lévőt. Vízből mentést effektíve csak az végezzen, aki ebbe gyakorlott, mert a fuldokló az nem lát a vízből mentőbe, csak egy tárgyat, amiben kapaszkodhat, és könnyen ő is víz alá kerül. Így hát azt javasoljuk, hogy partról próbáljuk meg a mentést, bármilyen alkalmi eszköz, ami a vízen fennmaradt, kötelet, faágat, mentőgyűrűt, akár egy gumimatracot is oda dobni a fuldoklónak, amivel belekapaszkodhat. Ez csak akkor, ha mi is már úszunk. Tehát ha biztonságosan állunk a meder alján, akkor természetesen oda mehetünk hozzá és kiúszhatjuk. Hát ott van egy vízimentő magyarországi szakszolgálata, ők adják a fő sodrás irányt ebbe a mentésbe, tehát természetesen az Országos Mentőszolgálattal szoros együttműködésbe, tehát mi párhuzamosan dolgozunk velük. Ez a szinte az első helyen szerepel a vízibaleseteknél az alkoholos befolyásoltság, vagy egyéb tudatos módosítószerek alatti befolyásoltság alatti fürdőzés. Hát sajnos azt szoktuk mondani, ne hagyjunk a józan eszünket a parton. Tehát ha fogyasztottunk alkoholt, akkor inkább ne menjünk a vízbe, főleg ne egyedül, és a baráti társaságban legalább valaki legyen, aki józan észre gondolkodik, és vagy szól, vagy ha már mindenki be akar menni az illet, akkor figyel rá, akár úgy, hogy vele együtt megy be a vízbe. Abból még soha nem volt baj, ha valaki mentő mellényt vett fel. Extrém ritka, hogy mentő mellény mellett valaki vízbe fulladt volna. Ha bizonytalan vagyok az úszástudásomban, és ez nem csak úszásnál van így, hanem bármilyen vízi jármű használata közben, viseljek mentő mellényt. A leggyakoribb vízibalesetek okozója úgymond a vízibicikli, mondjuk úgy helytelen használata, mert ugye bemennek az emberek a parttól messzebb, úgymond a mélyebb vízbe a vízibiciklivel, és onnan próbálnak ugye majd beleugrani, ami sikerül is sokszor, és alul becsülik a víz mélységét, illetve, ahogy mondtam, a vízrétegei különböző hőmérsékletűek tudnak lenni. A felső vízréteg még meleg, de alatta egy méterre már hideg lehet, és ez ugye a felhevült testtel való hideg vízbe ugrásnak, ez az egyik nagy veszélye, hogy van egy akaratlan légvétel, ezt ilyen hideg soknak mondja a szakma, hogy akaratlanul is egy nagy mély levegőt veszünk, és ha ez a víz alatt történik, akkor azonnal fulladással jár. Az örvényeknek az a legnagyobb veszélye, az általában azért folyóknál jellemző, hogy gyakorlatilag lehúzzák az embert magukkal a víz örvénylésének megfelelő módon. Ez nagyon ijesztő. Nyilván egyszerű mondani, de őrizzük meg a nyugalmunkat, ne kapálózzunk, ne próbáljunk meg ugye kijutni az örvényből. Azt szoktuk mondani, hogy hagyjuk magunkat egy picit, és akkor előbb-utóbb a víz felszínre kerülünk. A szülőknek arra kell odafigyelni inkább, hogy a gyereke nem maradhat egy másodpercesen felügyelet nélkül. Ez a felügyelet ez azt jelenti, hogy ha vízben vagy a gyermek, főleg minél kisebb, karnyújtási távolságon belül legyen, attól függetlenül, hogy milyen biztonsági eszközöket tettek rá, úszó, gumi, karúszó vagy egyéb, nem lehet karnyújtáson kívül, illetve a gyerek életkorának megfelelő mélységű vízben fürdőzzön. Ez meglepő lehet, mert például 0-3 éves korig a biztonságos vízmélység az a 30 centiméter. 3 és 6 éves között a gyermek derekáig érő víz, és majd csak 10 éves kor felett a mellkasig érő víz, és 10 éves kor után pedig a gyermek úszás tudásának megfelelő mélységű vízben legyen, de akkor sem lehet őket felügyelet nélkül hagyni. Hát például egy kisgyerek akármennyire is kicsi a víz, beleléphet ott egy gödörbe, főleg természet

0: Képtelenség lesz kielvezni, számtalanszor szorulnak mentésre ezeket az eszközöket használó fürdőzők, mert nem tudnak kijönni a szél ellenében a partra, és nyilvánvalóan kimerülhetnek. Ilyenkor azt szoktuk javasolni, szintén ezt az 500 méteres határt a partról esetleg megtartjuk, az egyáltalán nem baj. De ha már valaki szeretne a Balaton szépségeit megnézni víz középről, ahogy mondja a szakma, akkor vigyen magával valamilyen segélykérő eszközt, egy egyszerű mobiltelefont vízálló tokban, és akkor tud segítséget hívni, amire már számtalan példa is volt. Itt szeretném promotálni a Balaton környékén a vízimentők és a Telekom által közösen kifejlesztett applikációt, ez a Balaton Help, hogy aki ott van, az töltse le. Ez ugyanolyan, illetve hasonló, mint az Országos Mentőszolgálat életmentő apja, hogy akkor megnyomja, és az GPS alapján meg is találja bárki a vízimentők közül, hogy hol vannak a vizen. Sajnos ugye látjuk, hogy a legprofibb emberek is kerülhetnek bajba, ezért szoktuk mondani azt, hogy mindenképpen kövessük a kijelölt fürdőhelynek a szabályt. Ha bizonytalanak vagyunk benne, mi mit jelent például a viharjelzések szempontjából, kérdezzük meg a parti vízimentőket. Ők szólnak is, ugye elsőfokú viharjelzés, ugye egy perc alatt 45-ször villan föl a narancssárga fény. Ott még lehet fürdőzni. De ha már másodfokú, amikor 90-szer villan fel, ugye a sárga fény egy perc alatt, akkor tilos fürdőzni. Annak nagyon sok veszélye van, hullámverés, villámcsapás veszélye. Hallgassunk a vízimentőket, és jöjjünk ki a vízből. Nagy különbség nincs, viszont ott gyakoribb a hullámverés, tehát ott a hullámokra föl kell készülni, illetve ugye a sós víz, aki nincs hozzászokva, az esetlegesen irritálhatja például a szemét, és önkéntelenül is ugye becsukja a szemét, és ugye vakon nem jó úszni, tehát inkább vigyen szemüveget. Illetve a tengerben ugye előfordulnak mindenféle olyan állatok és növények, aminek az érintése különböző bőrirritációkat válthat ki, így esetleg a vízi papucs, vízi cipő használatát tudnánk javasolni. Elhelyesítés a mentő mellényt. Nyugodtan menjünk természetes vízbe is, de csak kijelölt helyen fürdőzünk, csak ott, ahol vízi mentőszolgálat van, mindig mérjük fel a víznek a mélységét, egyéb veszélyeit, soha ne ugorjunk ismeretlen mélységű vízbe, főleg ne fejest, mert annak ugye megvan a maga veszélye, a gyerekekre különösen figyeljünk oda, nem maradhatnak felügyelet nélkül, felhevült testtel ne ugorjunk, a strandon is így van egyébként, de hideg vízbe pláne ne ugorjunk, illetve alkohol vagy egyéb tudatmódosítószer hatása alatt se fürdőzünk.
1: Tim Attila vízimentőnek köszönjük szépen a beszélgetést!

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Debrecen város belterületén nagy a forgalom, de elsőnek a strandok közelében és a nagy erdőn. Sűrű forgalom Hajdúszoboszló belterületén parkolásra, megállásra kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék. A 33-as számú főútvonal a Debrecen Tiszafüred térségében jelentős a forgalom, de ugyanez mondható-e Hortobágy belterületén, ahol mindkét irányba sebességkorlátozás lakott területre érve mindenhol lassítsanak. És több kerékpáros kerékpáros is az utakon, rengeteg kerékpáros közlekedik kerékpárutakon, és igen ki vannak használva a vasúti szerelvények is a kerékpárok szállításával kapcsolatosan. Debrecenben, a MÁV pályaudvaron, amennyiben vonatokra, személyvonatokra, intercitykre várakoznak, azzal számoljanak, hogy az aluljáró fölött nem állnak meg a vonatok, tovább húznak, így az utasok nyugodtan picit távolabbi pontra igyekezzenek, és ott tudják a le- és a felszállás lebonyolítani. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, a viszont hallásra is kellemes hétvégét.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

változatos kedvencek. Igazi újdonságok.

0: se kéri, hogy maradjál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Július 31-től augusztus 2-ig péntek, szombat, vasárnap Sóstóserfest és buborék napok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. Ott a helyed, ott a söröd.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Tovább csökkent a kórházi ágyak száma hazánkban. Megnyílt a 99. Debreceni Nyári Egyetem. Új bérlakás programot jelentett be Kármán András. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Tovább csökkent a működő kórházi ágyak száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben már csak valamivel több mint 60 ezer működő ágy állt rendelkezésre, ami egy év alatt több mint 1000-rel, 10 év alatt pedig több mint 8000-rel kevesebb. Eközben az egynapos ellátások száma rekordot döntött, ami részben a korszerűbb kezelési módszereknek is köszönhető. Bár a magyar lakosságra vetítve még mindig több kórházi ágy jut, mint az uniós átlag, az elmúlt években folyamatosan csökkent a hazai kórházi kapacitás is. Tűz keletkezett hétfőn délelőtt a CATL debreceni gyárának területén, egy szerződött partner munkaterületén. A vállalat tájékoztatása szerint egy 20-30 négyzetméteres részen kábelek és fa alapú építési anyagok gyulladtak meg. A lángokat a gyár létesítményi tűzoltói rövid idő alatt eloltották. Az esetben senki sem sérült meg, a tűz nem veszélyeztette sem a gyár működését, sem a környékén élőket. Az anyagi kár pedig nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják. Életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza az ügyészség a furtai emberülési ügy egyik vádlottjára. A debreceni felleviteli főügyészség közlése szerint másodfokon súlyosítást kérnek, mert álláspontjuk szerint az elsőfokú ítélet nem tükrözi megfelelően a bűncselekmény súlyát. Az ügy a 2023. januárjában történt furtai gyilkossághoz kapcsolódik, amikor is egy 54 éves férfit holtan találtak otthonában, és a nyomozás során 4 embert vettek őrizetbe. Aszfaltozási munkák miatt szerdától péntek reggelig változik, több debreceni autóbusz közlekedése is a Füredi úton. A DKV tájékoztatása szerint lezárják a Bem tér ideiglenes megállóit, ezért a 21-es és 23-as autóbuszok, valamint a 973-as éjszakai járat egyes időszakokban megállás nélkül haladnak át az érintett szakaszon. A közlekedési társaság kiemelte, a munkálatok idején pótló vagy ideiglenes megállókat nem alakítanak ki. Megnyitott a kapuit a 99. Debreceni Nyári Egyetem. Az augusztus 14-ig tartó programon 31 országból érkezett, csak nem 100 hallgató tanulja a magyar nyelvet és ismerkedik a magyar kultúrával is. A résztvevők a kezdőszintől egészen a felsőfokig kapcsolódhatnak be a képzésekbe, amelyet kulturális és gasztronómiai programok, kirándulások és néptánc bemutatók is színesítenek. A Debreceni Nyári Egyetem egyébként 1927 óta működik, jövőre pedig fennállásának 100. évfordulóját ünnepli majd. Új bérlakás és kollégium építési programot készít elő a kormány. A pénzügyminiszter bejelentése szerint a Magyarországnak jóváhagyott uniós helyreállítási forrásból Budapesten és a vidéki nagyvárosokban indulhatnak beruházások, amelyekhez az állam mintegy 20%-os támogatást biztosítana. A program célja a lakhatási válság enyhítése és a megfizethető bérlakások számának növelése. Közben továbbra sem dőlt el a 3%-os otthonstart lakáshitel sorsa. A kormány egyelőre nem jelentette be sem a program megszűnését, sem pedig annak változatlan folytatását.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Ma Debrecen környékén napos, gomoly felhős időre készülhetünk. A nap második felében egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
0: Egy óra után járunk, kellemes hétvégét mindenkinek, pörög tovább a Civis Aktuál, ez a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. Ebben az órában is hozom a kiváló zenéket, a rengeteg helyi információt, valamint a friss programajánlókat is, így érdemes ma is velem rádiózni.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
2: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató.

Nagy országos adománygyűjtő program, amit életre hívott szeretett szolgálatunk. Pontosan azért, mert már akkor 2 évtizeddel ezelőtt is azt tapasztaltuk, hogy ez az a másik időszak a családok életében, az adventi időszakkal párhuzamosan, és ott az ajándékoknak a szükségessége mellett a gyermekek életében. A nyári időszak végén a tanévkezdés az az időszak, ami egy rendkívül nagy anyagi terhet ró rájuk, hiszen ha most is belegondolunk, és hogyha éppen valakinek nincs is gyermeke, elég, hogyha belép egy bevásárlóközpontba, egy írószerboltba, láthatjuk, hogy az iskolatáskák több 10 000 forintba kerülnek, és ha végig gondoljuk, hogy mennyi mindenre van szüksége egy gyermeknek, füzetre, toltartóra, abba mindenféle, színes ceruzára, körző, vonalzó, hogyha nagyobbakra is gondolunk, ezek azért bizony, akár az 50-60 000 forintot is elérhetik gyerekenként, vagy és akkor még nem számoltuk azokat, hogy mondjuk sportfelszerelésre van szükség, futócipőre, edzőcipőre, bármi egyébre. És azért azoknak a családoknak, ha csak egy kicsit fejben számolunk, ahol mondjuk minimálbérből kell megélni, vagy egy szülő van, vagy pedig több gyermeket is kell iskolába indítani, akkor ez egy hatalmas anyagi kihívást jelent. De itt a tárgyi adományok mellett én szeretném ennek az egész tanszergyűjtésnek a lényegét onnan megfogni és megközelíteni, hogy lelki értelemben miért fontos az, hogy segítsük a családokat. Gondoljunk most magunk elé egy 6 éves tündéri kisfiút vagy kislányt. Belép első nap az iskolában, azt látja, hogy az osztálytársai gyönyörű szép mintás táskákban minden szép, színes, kedvenc mesefigurás dolgot elővesznek, ő pedig tegyük fel, ott ül egyetlen egy darab nájlontasakban, éppen egy elhagyatott ceruzával, nagyon apróra elradírozott ceruzával, és mondjuk egy füzete van az egész tanévre, minden tantárgyra. Már is abban a minutumban kevesebbnek fogja érezni magát a társainál. Arról nem beszélve, hogy azért a gyerekeknél előfordulhat, hogy akkor mondjuk ezért kinézik őt az osztályközösségből, bármilyen negatív élményt fogott megtapasztalni, utána akkor ne legyünk meglepve, hogyha ő nem szeret iskolába járni, vagy éppen magától a tanulástól is elfordul, és nem szívesen lép be az iskola kapuján, iskola elhagyó lesz, vagy gyűlnek a mondjuk a hiányzó óráknak a száma, már is megkezdődik az az iskolai lemaradás, az a lemorzsolódás, ami aztán az egész életére hatással tud lenni. Pedig a nehéz helyzetben élő gyerekeknek pont az oktatás lehetne az a lehetőség, amivel mondjuk egy kiugrási lehetőséget lehet elérni az életükben, és megváltoztathatják a jövőjüket. De ehhez tényleg kell az, hogy azonos feltételekkel tudjanak indulni a jobb sorban lévő társaikkal. Az előző évben 1600 fölötti volt ez a száma, hány családot tudtunk segíteni Kárpát-medence szerte. Most azonban szándékkal egy kevesebb számot határoztunk meg, és igazából ez az 1358-al is úgy vagyunk, hogy ezért imádkozunk, hogy ez legalább összejöjjön, de idén mi is egy kis szemléletváltáson mentünk keresztül. Az előző években mindig kitűztünk egy nagyobb számot, hogy ennyi gyereknek mindenképp szeretnénk segíteni, és a beérkezett adományokat ehhez igazítottuk. Tehát a beérkező adomány mennyiségét mondjuk 1500 vagy 1600 felé szortíroztuk. Így sajnos előfordult olyan helyzet, hogy adtunk ugyan tanszercsomagot egy családnak, de mi magunk is érzékeltük, hogy ehhez azért még néhány dolgot meg kell vásárolni a családnak is. Most idén azért mondunk kevesebb számot, és magunk is úgy állunk hozzá, hogy inkább kevesebb családot segítsünk, de őket viszont tényleg olyan gazdag tanszercsomaggal és iskolatáskával, hogy ők szinte már csak be kelljen lépni az iskola ajtaján, és ne kelljen további ezreket vagy akár 10 000-eket nekik melléjük tenni. Úgyhogy most úgy vagyunk, hogy mindenhol hirdetjük az adománygyűjtést, augusztusban tartunk áruházi gyűjtéseket is, a kollégáink folyamatosan keresik az iskolákat, gyülekezeteket, vállalatokat, hogy minél több gyereket tudjunk támogatni, de most mindenképp úgy vagyunk, hogy először megvárjuk az augusztus közepét, megnézzük, hogy mi gyűlt össze, és akkor fogunk egy végleges számot mondani, hogy ezzel hány családot tudunk úgy segíteni, hogy ez valóban segítséget jelentsen számukra. Azt mindenképp szeretném hangsúlyozni, hogy adománykérelemmel még akár most is, ezekben a hetekben is fel lehet keresni szeretett szolgálatunkat,
hiszen nekünk mindig az az elsődleges szempont, hogy valóban a rászorultság mentén segítünk, tehát a beérkezett adomány kérelmek alapján megnézzük, hogy kik vannak tényleg a legnehezebb helyzetben, hol a legkevesebb a bevétel, hol áll a legkevesebb forrás, vagy akár egy tágabb családi kötelék a háttérben, és őket próbáljuk segíteni. Egyébként maga a támogatottak köre is több részről tevődik össze, most csak az anyaországi kérelmezőkről beszélek. Ugye ami fontos, hogy

0: A legfontosabb, hogy adománykérelmet kell benyújtani hozzánk, hiszen csak akkor tudunk segíteni, ha tudunk arról, hogy hol van szükség. Ugye, ha ez bárki akár személyesen itt Debrecenben a Leány utca irodánkban, vagy az online felületünkön keresztül megteszi, akkor mindig a jelentkezési lapon kérünk egy kis háttérinformációt a családról, hány gyermek él a családban, mennyi bevételből gazdálkodnak, hány szülő rendek, vagy hány két szülő közül mind a ketten dolgoznak-e, vagy otthon van esetleg az édesanyja kisgyerekkel, azért ez is sokat számít. De ez valami fontos, hogy mindenképp kérünk vagy egy lelkészi ajánlást, vagy pedig családsegítői igazolást, tehát mindenképp szeretnénk tényleg utána járni és feltérképezni, és azokat a szakembereket, vagy lelkipásztorokat is mondhatni, megkérdezni arról, hogy ők hogy látják a család helyzetét. És amikor ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak, hát onnantól jön a nehéz feladat, hogy amikor látjuk az adományok mennyiségét, és most mondok egy példát, 200 család számára tudunk ténylegesen tanszercsomagot biztosítani, akkor kell nekünk megnézni a kérelmeket, ami, hát azt el kell mondanom, hogy mindig több, mint amennyi adomány rendelkezésre áll. Nagyon sokan szokták megkeresni mind az irodánkat, mind pedig maguk az iskolák, vagy pedig akár a gyülekezetek lelkipásztorai is szoktak javasolni, hogy az ő közösségükön, az ő egyház községükben tudnak 10 vagy 20 gyerekről is, ahol lenne szükség támogatásra, tehát ezért itt egy több százas nagyságrend szokott összejönni a nyári időszakban. De akkor nekünk mindig ugye szociális szempontok alapján kell rangsorolni, és akkor, amint mondtam, ezt nézzük meg a bevételeket, gyerekek számát, és aztán hozzá társítjuk az adományokhoz, hiszen például egy középiskolába készülő gyereknek meg kell néznünk, hogy vannak-e olyan iskolatáskák és olyan tanszercsomagok még a raktárban, ami neki is megfelelő lesz. Tehát ott akkor azért az augusztus közepe az ott egy komoly logisztikai folyamat, de hát talán az sem nagy titok elárulni, hogy mi, mint szeretetszolgálat munkatársai is azért nagyon komoly szerepet vállalunk ebben a karitatív szolgálatban. Nem csak azzal, hogy ott vagyunk a gyűjtésünkön és segítjük, hanem nagyon gyakori példa, és ezt személyes példaként is tudom mondani, és a munkatársak nevében is, hogyha látjuk, hogy még ennyi-ennyi táska hiányzik, vagy mondjuk ott van két kisgyermek, és tudjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, de utolsó pillanatban adtak be a kérelmüket, lecsúsztak, akkor nagyon gyakori az, hogy mi magunk elmegyünk és megvásároljuk számukra. Az a cél, hogy minél több gyermeknek tudjunk segítséget nyújtani. Tárgyi adományokkal is lehet segíteni, és nem csak új, hanem akár használt iskolaszereket is várunk, viszont azt mindenképp szeretném a nézők szívére is helyezni, hogy adományként csak olyat adjunk tovább, amit egyébként akár még mi magunk vagy a gyermekeink is szívesen felvennének a hátukra, csak éppen nem tudom, megunták már azt a mesefigurát, vagy éppen most váltanak általánosból középiskolába, és már új felterelésre van szükség, de használt írószereket, iskolatáskákat is lehet behozni. Ezt egész nyáron le lehet adni a Leány utcai irodánkban, a szeretetszolgálatnál, illetve áruházi gyűjtéseket augusztus első hetében fogunk tartani, a Malompark bevásárlóközpontban lesznek kint a szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei, és mindezek mellett, ha valaki idő vagy távolság miatt nem tud személyesen felkeresni minket, akkor pedig egyrészt, ha már említett, 1358-as adományvonalat nagyon egyszerűen fel lehet hívni, és így már is 500 forinttal hozzájárultunk a tanszergyűjtéshez, vagy az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül pedig tetszőleges összeggel lehet támogatni a gyűjtést. Az így beérkezett összegből mi augusztusban fogjuk beszerezni még azokat a táskákat és tanszereket, amelyek a tárgyi és az áruházi gyűjtések során még nem állnak rendelkezésre.
1: Dobis Rucski Zsófiának, a Magyarországi Református Szeretete Szolgálat kommunikációs vezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.

0: játékokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Jönnek a debreceni programajánlók egyenesen Kiskatajó voltából. Szia, hallgatunk!
3: Szia, Roli! Akarsz egy olyan estét, ahol a történelem hűvös eleganciája és a legszebb naplemente találkozik? Július 28-án este 7 órától Debrecen ikonikus jelképében a református nagy templomban egy nem mindennapi romantikus kalandra hívnak. A tematikus templom túra során a titokzatos padlástértől egészen a 40 méter magasan lévő panoráma járdáig merészkedhetsz, ahol a két torony között a lemenő napsugaraiban gyönyörködve kortyolhatod el a különleges nagy templomborát. Ha egy igazán emlékezetes nyári élményre vágysz a magasban, ezt a fenséges debreceni estét kár lenne kihagynod. Te is meglesnéd, hogy mit csinálnak a zsiráfok és a vízilovak, miután a látogatók hazamentek Debrecenben? Július 31-én és augusztus 14-én 18.30-kor indul majd a debreceni állatkert kulisszatitkokkal teli esti sétája. Lesz be a nagy ragadozók éjszakai életébe, és zárd a kalandot a hangulatos Szamburu teraszon. Képzeld el a tökéletes nyári estét Debrecenben. Lágy szellő suttog a fák között, a poharadban jéghideg prémium bor gyöngyözik, a háttérben pedig fülbe mászó jazz dallamok szólnak. Debrecenben a Békás-tó partján augusztus 6-a és 8-a között mindez valósággá válik a debreceni bor és jazz napokon. Kóstold meg a legjobb hazai pincészetek remekeit, lesz el néhány titkot a neves borászok mesterkurzusain, és kapcsolódj ki az ország leglazább erdei fesztiválján. Hoppá, ezt a randit kár lenne kihagyni. Jó szórakozást a programokhoz.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: Ez a Civ is aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, és ugye hát a nyár akkor egyenlő a dinnye szezonnal, kopogtatjuk, szagolgatjuk, forgatjuk, mégis gyakran csak ugye otthon derül ki, hogy nagyjából mennyire édes a dinnye. Javában tart a szezon, a termelők pedig idén jó minőségi hazai görög és sárga dinnyét ígérnek, de mitől lesz igazán finom egy dinnye? Miért egyre népszerűbbek akár a kisebb vagy a mag nélküli fajták? Erről beszélgettek korábban a debreceni televízióban Apáti Ferencszer, a Fruitweb elnökével.
2: Így van, alapvetően elkezdődött a dinnye főszezonja. Szinte minden évben június utolsó dekádjában veszi kezdetét, de akkor még csak pici mennyiségekkel hajtatott fóliás termesztésből. A szabadföldi termés július elején érkezik meg a piacokra, és nagyjából július 10-től augusztus 20-ig datáljuk a főszezont, majd utána van még 2-3 hét, amikor késői hérés fajtákkal és észak-észak-keleti térségben származó termesztő körzetekből jön a dinnye, akkor még egy kisebb mennyiséggel nagyjából szeptember 10-ig eltart a szezon, de most valóban a dinnye szezon közepe van. Egyelőre jók a terméskilátások, a tavaszi fagyok nem érintették érzékenyen a dinnye kultúrákat, még más gyümölcsfajokban nagyon jelentős károkat okoztak. Az aszály nyilván, mint minden egyes kultúránál probléma, de a dinnye az döntő részben öntözött kultúra, így az aszály kevésbé okozott károkat. Tehát egyelőre minden reményünk megvan arra, hogy jó lesz a termés, kiváló lesz a minőség. Az árak tekintetében nem lehet mit mondani, azt majd a következő hetek vagy másfél hónap időjárása alakítja. A dinnye azon kevés zöldség-gyümölcsfajok egyike, ahol mind a kínálatot, mind a keresletet az időjárás alakítja a legnagyobb mértékben. A dinnye piacán jellemzően szinte minden évben van árháború. Azért féltjük nagyon a dinnyét, mert egy jelentős zöldséggyümölcs ágazatunk, azon kevés zöldséggyümölcs ágazatok egyike, amelyik elmondhatja magáról, hogy az Európai Unióban benne vagyunk a top 5-ben, ugyanis az EU negyedik legnagyobb görögdinnye termelői vagyunk, és ha a zászlós hajunk, vagy egyik zászlós hajunk elesik, akkor mi történik a többivel? Tavaly bekövetkezett az elsősorban időjárási okokból, hogy már a szezon elején összetorlódott a kínálat és a kereslet. Májusban volt egy lehűlés, ami elnyújtotta a dinnye érését, majd június második felében jött egy hőséghullám, az összetolta a kínálatot július elejére, ellenben utána megint jött egy lehűlési hullám egész Európában, ami visszavetette a keresletet. Ugyanis a kereslet akkor élénk, amikor nagyon meleg van, amikor kánikula van. Tehát tavaly összejött az a dinnye piacán, hogy a meleg miatt feltorlódott kínálat után jött egy hűvös időszak, ami visszavetette a keresletet. Agyon voltak terhelve a raktárok, a készletek dinnyével, ezért le kellett akciózni a dinnyét. Most ez az eset ebben a szezonban, most szezon elején abszolút nem áll fenn. Ezért, hogy a tavalyi helyzetet, ami azért piaci alapon joggal alakult ki, megelőzzük, már ideje korán kiadtunk egy közleményt, hogy az áruházláncok tartózkodjanak az áron való magatartástól. Ezt a kérésünket nem hiszem, hogy sikerült négy napnál tovább tartani, mert már most megjelentek olyan akciók 155 forintos áron, amelyek abszolút nem indokoltak a szezon ilyen korábbi időszakában, és 220-250 forintos árakból visszabukni a 155 forintos fogyasztói ára, az nyilván a fogyasztónak jó, de a termelőnek nagyon nagy károkat okoz. Nagyon nagyot változott a fogyasztói igény, illetve a vevők igénye az elmúlt 10 évben. 10-15 évvel ezelőtt alapvetően a 10-12-15 kilós dinnyéket kereste a piac, és mag nélküli dinnye vagy magszegény dinnye még alig szerepelt a kínálatban. Most már azért megy az igény, a kereslet az 5-7 kilós közepes méretű, és általában magszegény dinnyék irányába. Ez most már egy jól érzékelhető trend, tehát amit 10-15 éve még kinevettek, az most már abszolút egy jól érzékelhető trend. Egyébként a dinnyének nagyon nagy az alak és színgazdagsága, van kerek ovális, hosszúkás, van fekete, világos, zöld, csíkos, tigris, csíkos, héjú, magszegény, magvasdinnye, tehát nagyon sok fajta közül választhatunk, de akármelyiket is választjuk, amire a fogyasztó leginkább érzékeny, az mindig az íz. Mindig jót mosolygok, amikor az áruházláncokban vagy a termelői piacokon a fogyasztók kopogtatják, és még közel is hajolnak a dinnyéhez, hogy hallják, hogy milyen a hangja. Nem mondom, hogy ennek nincs alapja, de picit legenda az, hogy csak a hang alapján meg lehet ítélni a dinnye érettségét. Alapvetően ehhez nagyon-nagyon szakavatott szem, illetve ha már kopogtatunk, akkor fül kell. Nem igazából lehet a fogyasztóknak, a hétköznapi embereknek olyan receptet kínálni, ami alapján egyértelműen el tudják dönteni, hogy a dinnye érette vagy nem. Kint a földeken vannak úgynevezett jelölők. Ők olyan emberek, akik évtizedek óta ezt csinálják, és a dinnye színéről, a szár, vagyis a kocsány színéről, állagáról tudják megítélni, hogy az a dinnye megérett vagy sem. A dinnye ugyanis héját tekintve szint vált, amikor már átmegy a fogyasztási érettség állapotába, de ehhez szakavatott szem kell, ezt nem tudja laikus lekövetni. És ha ezek az úgynevezett jelölők bizonytalanok a szín alapján abban, hogy az adott dinnye érette, akkor jön a kopogtatás. Valami olyan hangot kellene halljunk, de hát ezt nem lehet szóban visszaadni, hogy olyan hangot kell adjon, mint amikor a csizmaszárát megütögetjük. A nagyon mély, hordósan kongó hang sem jó, a nagyon tompa hang sem jó. Valahol a kettő között kell egy hangot halljunk, de nem teszek arra kísérletet, hogy megpróbáljam átadni élő szóban azt, hogy milyen hangot kellene hallanunk. Akkor tudjuk meg a dinnye ízét, amikor megkóstoljuk. Ami viszont nagyon sokat számít, ha a félbe vágott dinnyét látjuk, akkor értelemszerűen amit tapasztalnunk kell, az egy élénkpiros szín, nem kásás húsállag, nem is üveges húsállag, hanem egy masszív, feszes, ragyogó piros szín és húsállag az, amit látnunk kell, de hát ezek is elég relatív fogalmak, így nem hiszem, hogy le lehet írni a dinnye érettségét. Magyarországon az utóbbi években 150-160 ezer tonna görög dinnyét termelünk, ebből egy olyan 50-60 ezer tonnát exportálunk, és egy olyan 100-110 ezer tonna marad a belföldi termelésből a hazai piacokon. Vagyis szezonban gyakorlatilag 100%-ban vagy több mint 100%-ban önellátók vagyunk, hiszen a termelés egyharmada exportra kerül, és nem túl sok zöldség-gyümölcs ágazatunk van, amelyik elmondhatja, hogy a termelés harmadát exportálni képes. Jön be import is egy olyan 20-25 ezer tonna körüli mennyiségben, ez ugye a hazai termelésnek a 15-20%-a. Az import nagyobb része az abban az időszakban van jelen, amikor még magyar termelésből nem tudunk dinnyét a piacra vinni. Ez nagyjából a május második felétől június végéig tartó időszak. Szezonban nagyon kevés import van, természetesen itt van az import, mert a piac azt mindig kihasználja az árak letörésére, lenyomására, de szezonban, tehát július 10-től augusztus 20-ig nagyon kevés importdinnyét lehet látni a magyar boltok polcain. Éppen ezért az az árletörő akció, ami most a hetekben vagy a napokban várható, az nem az import miatt van, nem az import veri agyon az árakat, hanem egy magyar beszállító az, aki ilyen nyomott árakon is bevállalta azt, hogy dinnyét visz a piacra. Ugye júniusban ilyen 3-400 forintos fogyasztói áron lehetett dinnyét venni, és az import dinnye volt, hiszen akkor még magyar dinnye nincs. A múlt héten nagyjából már egy ilyen 230-280 forint közötti árakat láttunk, és most úgy tűnik, hogy ezekben az akciókban erről az árszintről bukunk be a 150-170 forintos árszintre. Én azt gondolom, ez körülbelül 2 hétig irányadó lesz az árakat tekintve, mert egy ilyen akcióból, ami ráadásul a szezon elején jön, nagyon nehéz felállni a piacnak. A fogyasztó ennek nyilván örül, a termelő nem. Hogy aztán hogyan fognak alakulni az árak majd július 20-25-től egészen augusztus 20-ig vagy augusztus végéig, azt nagyon-nagyon nehéz megmondani. Az időjárás függvénye minden. Ha meleg van, akkor összetorlódik az érés, van egy nagy kínálati hullám, de akkor a kereslet is magas. De ha egy felmelegedéses időszakot, egy komolyabb lehűlés követ, akkor a feltorlódott kínálatra visszaesik a kereslet, olyankor bezuhannak az árak. Ha ez fordítva történik, akkor emelkednek az árak. Tehát mivel mind a keresletet, mind a kínálatot az időjárás mozgatja, ezért lehetetlen megjósolni azt, hogy milyen árak várhatók. Én azt gondolom, ha tág intervallumban kell gondolkodni, akkor a fogyasztói árak a 150 forint körüli akcióktól a 250 forintos ársávban várhatók a következő 1-1,5 hónapban.
1: A Fruitweb elnökének, Apáti Ferencnek köszönjük szépen a beszélgetést.

0: Ez volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is a muritszínház.hu és a vidor.eu oldalakon.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Június 31-től augusztus 2-ig péntek, szombat, vasárnap Sóstóserfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. Ott a helyed, ott a söröd.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Ombudsmani vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. Vizsgálják a pedagógusokat érintő tankerületi visszaéréseket. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vizsgálatot indított az Alapvető Jogok Biztosának hivatala a bűnvadászok nevű csoport tevékenysége és az ahhoz kapcsolódó rendőri intézkedések miatt. A nemzetiségi biztos helyettes szerint a hatóságok nem működhetnek közre olyan helyzetekben, amelyek megfélemlítéshez vezethetnek. Az állásfoglalás alapján a rendőrségnek a jövőben a helyszínen kell kivizsgálnia az esetleges jogsértéseket, egyebek mellett a magánlaksértés vagy a garázdaság gyanúját is. Az ombudsmani hivatal az országos rendőrfő kapitány figyelmét is felhívta arra, hogy a hasonló esetekben a törvényes fellépés biztosítása kiemelt feladat. Véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az utóbbi időszakban csökkent a donorok száma. A biztonságos vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség Magyarországon, a jelenlegi rétszám azonban elmarad ettől. Vért minden 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt adhat, amennyiben nem áll fenn kizáró ok. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással alig egy óra alatt akár több ember életét is meg lehet menteni. A Tanítanék Mozgalom segítségét kérte Lannert Judit oktatási miniszter a pedagógusokat érintő tankerületi visszaérések feltárásában. A civil szervezet szerint továbbra is érkeznek panaszok olyan tanároktól, akik korábban elbocsátások után nem tudtak visszatérni a pályára, annak ellenére, hogy a minisztérium korábban megtiltotta az elhelyezkedésük akadályozását. A Tanítanék most összegyűjtés dokumentálja az érintett eseteket, amelyeket a tárca ígérete szerint egyenként kivizsgál majd. A szervezet továbbra is várja az érintett pedagógusok jelentkezését. Újabb drónt semmisített meg a román légierő szombat reggel a román légtérben. Nikus Ordán román államfő közlése szerint az F-16-os vadászgép Sepsiszentgyörgy közelében hajtotta végre az elfogást lakatlan terület felett. Ez már a második egymást követő nap, hogy hasonló incidens történik. Pénteken Bazou megyében lőttek le egy másik drónt. A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelmi rendszerek időben észlelték a célpontot, majd a NATO légtérrendészeti protokollja alapján riasztották a román és a szövetséges vadászgépeket. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetőek lesznek a hazai kórházi fertőzések legfrissebb adatai. Az új adatközlési rendszerhez már elkészült a szakmai módszertan, amely meghatározza a közzététel szabályait, az adatok körét és azok értelmezésének szempontjait is. A dokumentum célja, hogy az intézményekből érkező információk egységesek, összehasonlíthatók és közérthetők legyenek. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg, a nyilvános adatbázis pedig szeptember elején elindul.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma ismét meleg nyári idő várható térségünkben, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, a déli órákban helyenként is zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk lehet, zivatarok környezetében pedig átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
5: Szűcsinek nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. 2 óra után 4 perccel csapjunk bele a mai Sunlight-ba, és 4 órán keresztül rádiózunk együtt a Sunshine-on. Hozom a térség ritmusát és a legtutibb infókat. Az órát pedig egy sírannál kezdem.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

David Guetta, a Teddy Swims és Tom Szendály közöse, a Gangangan szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A mai napon, július 26-án az Annák és az Anikók ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. Nagyon sok sztár született a mai napon, többek között Sandra Bullock, Oscar-díjas és Golden Globe-díjas amerikai színésznő, ő szerepelt a Féktelenül című filmben, vagy az Aludj csak én álmodomban. 62 éves a mai napon. 59 éve Jason Statham is meglátta a napvilágot, aki brit színész, producer, harcművész, visszavonult műugró. Nem hiszem, hogy bárkinek is be kellene mutatnom, de ha még nem ismered, akkor nézd meg a Szállító című filmet. 67 éves a mai napon Kevin Spacey, amerikai színész, közönséges bűnözőkben, a hetedikben és az Amerikai szépségben szerepelt, viszont 83 éve szintén a mai napon született a Rolling Stones énekese is, Mick Jagger. De érdekesség is történt a mai napon, útjára indult az Apollo 15, a negyedik olyan űrhajó, amely űrhajósokat szállított a Holdra 55 éve. Térségünkben jelenleg 28 Celsius fok van, kis és szeles az idő, viszont kánikulában van részünk, mindemellett melegfronti hatás is várható. Ha teheted, menj a szabadba, szívd magadba a D-vitamint, de nagyon fontos, hogy fogyassz kellő folyadékot is, vigyázz a bőrödre is, használj fényvédőt is, naptejet is, de talán a legfontosabb, amit ma tehetsz, az, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Hamarosan meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, oszd meg velem 0620-316-3000. A következő percekben pedig Offenbach-hal és az Overdrive-val megyünk tovább a Sunshine-on.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: utcák és közterek.
1: Sunshine FM navigáció.
2: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
3: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod, most pedig nézzük meg közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházen a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódás várható, a Stadion utca egy része Zsák utca, munkagépek dolgoznak, az autósokat kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Mindemellett Nyíregyháza is Nagykálló között nagy szállás Nyíriesnél, újabb sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek, hiszen kerékpárutat építenek, és körforgalmat is. Szerencsés Nyíregyháza között vágányzár van, Rakamazon pedig két helyen átépítik a vasúti átjárót, ez érinti a 38-as főutat. Viszont Debrecenben a terveknek megfelelően tovább folytatódnak a 33-as számú főút útfelújítási munkálatai. Ez ugye Debrecen belterületét, a Füredi utat érinti. A beruházás július 17-én pénteken indult el, és a soron következő ütemben a Füredi út 76 számtól a Balmazújvárosi út irányába a Füredi út 102 számig az úttest mintegy 150 méteres szakasza kap teljes szélességében új burkolatot. A 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak, a fél útpályát ezért lezárták, és irányonként csak egy-egy sáv járható. És továbbra is Debrecenben járunk az Epreskert utca 83 szám is, a Dobogó utca közötti szakaszon nagy felületű aszfaltozás zajlik, ezt is vedd figyelembe, hogyha arra közlekedsz. Nagyon fontos, hogyha bármit látsz, oszd meg velem, segítsük együtt autós társainkat 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig Hugel és David Gett a közösét. A Shine-t játszom neked a Sunshine-on.
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Gaga után el is érkeztünk a Sunlight első órának a végéhez. A következő órában fogunk majd horoszkópozni, és foglalkozunk az egészségünkkel is, de hogy miről fogok beszélni, azt még nem árulom el neked. Most egy picike kis pH érték, utána pedig Szücsi jön a legfrissebb hírekkel, de előtte zárom az órát Avicivel és az SOS-szel. Számítok rád a következő órában is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-áig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstóserfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: Tűzmentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Sunshine FM. Nyíregyháza mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
2: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
2: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
1: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
2: Nyíregy Aktuál.
1: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
2: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Országos betegbiztonsági rendszert kezdeményez az egészségügyi miniszter. A sérült madarakért gyűjt felajánlásokat a madárpark. Átlagosan csak 7,5 perc jut egy betegre a házi orvosoknál. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Országos betegbiztonsági rendszer létrehozását kezdeményezi az egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás után. A tervek szerint a legsúlyosabb úgynevezett soha meg nem történhető eseteket anonim módon rögzítenék és elemeznék, hogy azok tanulságai minden egészségügyi intézményhez eljussanak. A miniszter hangsúlyozta, sem a beteg agresszív viselkedése, sem az egészségügyi dolgozók túlterheltsége nem indokolhat bántalmazást. Emellett nagyobb szerepet szánnának a betegpanaszoknak, valamint a magas kockázatú kórházi helyiségekben működő kamerarendszereknek is a hasonló esetek megelőzése érdekében. A debreceni nagyállomás felújítása is része lehet a Baross Gábor programnak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, amelynek részleteit a jövő héten ismertetik. Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára most közölte, megépülhet az új debreceni nagyállomás. Korábban már bejelentették, hogy hamarosan megkezdődik az állomás aluljárójának felújítása, a teljes pályaudvarra rekonstrukciójának előkészítése pedig még ebben a kormányzati ciklusban elindulhat. Tombola tárgy felajánlásokat vár a Hortobágyi Madárpark az augusztus 20-ai rendezvényéhez. A szervezők ajándéktárgyakat, utalványokat, kézműves termékeket és más felajánlásokat is örömmel fogadnak, hogy még színesebbé tegyék az ünnepi programsorozatot. A tombola teljes bevételét a Hortobágyi Madárkórház kapja, amely sérült és mentett madarak gyógyításával, valamint ellátásával foglalkozik. A madárpark szerint minden felajánlás hozzájárul ahhoz, hogy a bajba jutott madarak mielőbb visszatérhessenek természetes élőhelyükre. A debreceni vízmű július 28-án reggel 8 és délután 2 óra között közterületi elzáró cserét végez a Silei Gábor és az Őrhegy utca kereszteződésében. A munkálatok idején vízhiány várható a Silei Gábor, a Kútfő, a Vértanú, az Őrhegy és a Fény utcában is. A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy az érintett területen ez idő alatt oltóvíz sem áll rendelkezésre. A munkák befejezése után átmenetileg zavarossá válhat az ivóvíz, ami nem jelent egészségügyi kockázatot. Tovább romlik a helyzet a magyar alapellátásban. A legfrissebb adatok szerint egy házi orvosnál átlagosan mindössze 7,5 perc jut egy betegre. A KSH és a GKI elemzése alapján 10 év alatt mintegy 20%-kal nőtt az orvosokra jutó betegforgalom, miközben a házi orvosok száma folyamatosan csökken. Jelenleg 762 betöltetlen házi orvosi praxis működik helyettesítéssel, a gyermekellátásban pedig még súlyosabb a helyzet. Minden hatodik gyermekorvosi körzetben nincs állandó szakember. Az elemzés szerint hosszú távon csak az utánpótlás biztosítása és a finanszírozás átalakítása jelenthet megoldást. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. A nap folyamán több helyen kialakulhat zápor és zivatar. Az északnyugati szél élénk időnként erős lehet. A délutáni hőmérséklet 29 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Három órát és a legfrissebb híreket követve a Starlight második órájába kezdünk most bele. Ebben az órában is velem lesz a térség ritmusa, fogunk majd horoszkópozni és foglalkozunk az egészségünkkel. De az órát most megkezdem Kamráddal és a You Feel Like Summer-rel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józe.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Jonas Blue után a Sunshine FM-en az asztrológiái a terep, hiszen nincs vasárnap horoszkóp nélkül. Kata összegyűjtötte, mit jósoltak mára, július 26-ára a csillagok.
2: A kos szerelmi élete kivirágzott, és emiatt a munkában is jobban tud teljesíteni, könnyebben tud tárgyalni, és vidámság a munkatársaira is jó hatással lehet. A bika számára egy telefonhívás ma meghozhatja azt az információt, amire már régóta várt. Komoly sikereket érhet el, ha él a kínálkozó lehetőséggel, és nem fél kockázatot vállalni. Ha ma nem az ikrek okoz meglepetést, akkor megteszi ezt a környezetében valaki más. Félő azonban, hogy így nem lesz a kedvére való a dolgok alakulása, úgyhogy készüljön ne csak B, de C és D tervel is. A rák ma extravagáns hangulatában lehet, a divat a kinézet terén feltűnő lehet, bátran próbáljon ki új frizurákat, új színeket az öltözködésében, mert most egyenesen lehengerlő. Az oroszlán egy baráti összejövetelen, milyen meglepő, a középpontba kerül, és ezt nagyon élvezi, este pedig érdekes híreket kaphat, amelyből egy üzleti lehetőségről is tudomást szerezhet. A szűz talán vonzónak talál egy befektetési lehetőséget, főleg azért, mert úgy érzi, szinte a semmiből csinálhat majd pénzt, ám ne feledje, hogy a legcsábítóbb ajánlatok mindig csapdákat rejtenek. A mérleg ma semmit nem kap meg olyan könnyen, mint máskor. Még a rutin feladatok is nehezére esnek. Mivel nem tehet ez ellen semmit, jobb, ha beletörődik a dologba, és nem vállal új megbízásokat. A Skorpió adjon a megjelenésére, hozza ki magából a legtöbbet, és ma ne adjon tanácsot senkinek, ha csak meg nem kérik rá. A nyilas ma nem mutassa ki érzéseit másoknak. Mások tettei mögött ugyanis önző érdekek húzódhatnak, gyenge pontjait könnyen kihasználják. A bak új élményekkel gazdagodhat, és sokáig emlegetheti még a most történteket, társa hűségéről, kitartásáról is megbizonyosodhat, sok szempontból sorsdöntő nap ez a mai. A vízöntőnek és egyik barátjának alapvetően más az életszemlélete, de ez még nem jelenti azt, hogy nem kedvelhetik egymást, sőt, közös témát is találnak. Eltérő nézőpontjuk pedig új lehetőséget jelenthet látókörük szélesítésére. A halak optimistán, vidáman kezdi az új hetet, és ezzel a hozzáállással könnyebben elérheti céljait, befektetései is kezdenek egyenesbe jönni.
1: Nagyon köszi, Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most viszont már megyünk is tovább Purple Disco Machine-nál és az In the Dark-kal. Na ne, hogy a Sunshine-on.
0: Sunshine FM asztrológia.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. Nyáron sokan szeretünk mezítlapsítani a strandon, hiszen kellemes érzés a homok vagy a fű érintése. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy a közös használatú területeken, például a zuhanyzókban, öltözőkben vagy a medencék környékén könnyebben elkaphatunk bizonyos fertőzéseket. Az egyik leggyakoribb probléma a lábgombásodás. A gombák a meleg, nedves környezetben érzik jól magukat, ezért a vizes burkolatok ideális helyet biztosítanak számukra. A fertőzés első jelei lehetnek a viszketés, a bőrpír, a hámlás vagy a kellemetlen szag. Ha nem kezeljük időben, a gomba a körmökre is átterjedhet, aminek a gyógyítása már sokkal hosszabb időt vehet igénybe. A talpi szemölcs szintén gyakori fertőzés, ezt egy vírus okozza, ami apró sérüléseken keresztül juthat be a bőrbe. A talpi szemölcs járás közben fájdalmat okozhat, és kezelése akár több hónapig is eltarthat. A fertőzések megelőzése szerencsére egyszerű. A közös zuhanyzókban és a medence környékén mindig viseljünk papucsot, strandolás után pedig alaposan mossuk meg, és töröljük szárazra a lábunkat, különösen a lábujjak között, és használjunk tiszta, jól szellőző lábbelit. Ha viszketést, bőrpírt vagy szokatlan elváltozást észlelünk, érdemes mielőbb gyógyszerészhez vagy orvoshoz fordulni. A mezítlábjárás önmagában nem veszélyes, de fontos, hogy tudjuk, hol tesszük. Egy egyszerű strandpapucs is néhány alapvető higiéniai szabály betartása sok kellemetlenségtől megóvhat bennünket, így a nyári pihenés valóban gondtalan maradhat. A következő percekben pedig Eminem és Rihanna közösével a The Monster-rel lüktetünk tovább a Sunshine-on.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: már el is érkeztünk a Sunlight fél idejéhez, ami azt jelenti, hogy még kereken 2 órán keresztül tudunk együtt rádiózni. A következő órában bulvárkodunk majd, és meg fogjuk nézni ismételten, mi a helyzet az utakon. De nagyon fontos, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. Az órazáró dala pedig Pitbull és Christina Aguilera közöse, a Feel This Moment. 2012-be utazunk vissza az éteren keresztül, utána egy pici reklám, majd jön Szücsi a legfrissebb hírekkel. Várlak vissza!
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei

0: Fest, Sóstóserfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Nyíregyháza mindennapjairól, közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
2: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
2: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
1: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
2: Nyíregy Aktuál.
1: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
2: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt a hétvége, igen nagy a forgalom, elsősorban üdülő övezetekben, és a Tiszapart is benépesül, sős strandok közelében rengetegen vannak, úgy Hajdúvihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén is. Nagyon sok helyen forgalom, korlátozás, lezárások és több rendezvény is színesíti, tarkítja ezt a hétvégét is. Rengeteg a kerékpáros, az utakon motorkerékpáros, felhívjuk figyelmüket a gépjárművezetőknek elsőnek, hogy számítsanak meg növekedett kerékpárforgalomra, elsősorban kerékpárutakon, amikor keresztezik a főútvonalon áthaladva, illetve hát nagy mértékben számoljanak motorosokra is, hisz nagyon sokan motorosok kirándulnak, hosszabb utat terveznek, túráznak, és külön felhívjuk figyelmüket az időjáráshoz, hogy mindig alkalmazkodjanak a gépjárművezetők. Nagyon sok helyen, útszakaszokon, útépítési munkaterület, forgalomkorlátozások, jelzőlámpa irányításával kell több helyen számolni, irányonként, de nap 24 órában is több helyen jelzőlámpa irányít a 49-es főútvonal, illetve az M3-as autópálya közelében, Vásáros-Naménynál. Rengeteg volt a baleset az elmúlt napokban, ország területén is és vármegyékben is, hogy kérem önöket a szabályok betartására, elsősorban a sebességhatárokat sehol ne lépjék túl. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és kellemes hétvégét!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Vizsgálják a pedagógusokat érintő tankerületi visszaéréseket. Reagált az EcoPro a közösségi médiában megjelent állításokra. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A Tanítanék mozgalom segítségét kérte Lannert Judit oktatási miniszter a pedagógusokat érintő tankerületi visszaérések feltárásában. A civil szervezet szerint továbbra is érkeznek panaszok olyan tanároktól, akik korábban elbocsátások után nem tudtak visszatérni a pályára, annak ellenére, hogy a minisztérium korábban megtiltotta az elhelyezkedésük akadályozását. A Tanítanék most összegyűjtés dokumentálja az érintett eseteket, amelyeket a tárca ígérete szerint egyenként kivizsgál majd. A szervezet továbbra is várja az érintett pedagógusok jelentkezését. Közleményben reagált az EcoPro BM Hungary a közösségi médiában megjelent működését érintő állításokra. A vállalat azt közölte, hogy a munkahelyi levegőminőséget és a környezeti kibocsátásokat rendszeresen akkreditált külső szakértők vizsgálják, és az eddigi mérések minden esetben határértékek alatti eredményeket mutattak. A cég szerint a munkavállalók egészségvédelmét szolgáló vizsgálatok folyamatosak, a kötelező védőfelszereléseket biztosítják, és a külföldi szakemberek foglalkoztatása is a jogszabályoknak megfelelően történik. Augusztus 1-től megváltozik a kommunális hulladékszállítás rendje Hajdúsámson több utcájában. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint az érintett területeken a vegyes háztartási hulladékot ezentúl kedden szállítják el a korábbi szerdai nap helyett. Az új rendszerinti első gyűjtés augusztus 4-én lesz. A szolgáltató most arra kéri a lakosokat, hogy a hulladékgyűjtő edényeket továbbra is reggel 5 óráig helyezzék ki. A szelektív, a zöld és az üveghulladék elszállításának rendje nem változik. Sikerrel zárult a 31. szoboszlói folk hétvége Hajdúszoboszlón. A háromnapos fesztiválon hazai és határon túli néptáncegyüttesek, népzenészek és kézműves mesterek mutatták be a magyar népi kultúra értékeit. A rendezvény egyik kiemelt eseménye a Csík zenekar koncertje volt, emellett a családokat kézműves foglalkozások, népi játszótér tanfér és gyermekprogramok is várták. Idén első alkalommal adták át a Folk Hétvége nívódíját, amelyet Herpácsiné Mester Marianna Szalmafonó népi iparművész vehetett át. A szervezők célja, hogy az elismerés a jövőben a népi kézművesség rangos díjává váljon. Emberrablás gyanúja miatt tartott összehangolt akciót a rendőrség Kabán. A hajdú-bihari nyomozók kommandós egységekkel közösen több helyszínen csaptak le a gyanúsítottakra. A rendőrség szerint egy 34 éves férfi és társai egy ismerősüket arra akarták kényszeríteni, hogy egy videóban magára vállalja a korábban lefoglalt kábítószer birtoklását. Az akció során két férfit és egy nőt őrizetbe vettek, közülük egy gyanúsítottat letartóztattak. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetőek lesznek a hazai kórházi fertőzések legfrissebb adatai. Az új adatközlési rendszerhez már elkészült a szakmai módszertan, amely meghatározza a közzététel szabályait, az adatok körét és azok értelmezésének szempontjait is. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg, a nyilvános adatbázis pedig szeptember elején elindul.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. A nap folyamán több helyen kialakulhat zápor és zivatar. Az északnyugati szél élénk, időnként erős lehet. A délutáni hőmérséklet 29 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szücsinek nagyon köszönöm a híreket. 4 óra után 4 perccel a Sunlight harmadik órájába kezdünk bele. Ebben az órában fogunk bulvárkodni, és megnézzük majd, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, 0620 316 3000. Az órát pedig Harry Styles-szal és az American Girls-szel kezdem.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Molnár Tamás és Majka közöse a Visszapillantó. Ez volt az imént a Sunshine FM a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Képzeld el, Teddy Swims ismét dalba öntötte bánatát. Az elmúlt évek egyik legnagyobb nemzetközi áttörését érte el, egyedülálló hangjával és a soul, R&B, pop és country elemeit ötvöző zenei világával pedig hatalmas rajongótábort épített globálisan. Eddigi legnagyobb slágere meghaladta a 2,5 milliárd Spotify lejátszást, mindemellett bebiztosította helyét a popzenei a vonalában. Teddy Swims új dala a Break Up in Reverse egy érzelmes, akusztikus ballada, ami azt a gondolatot járja körül, milyen lenne egy szakítás történetét visszafelé átélni. A fájdalomtól egészen a szerelem kezdetéig az énekes elárulta, hogy a számot saját szakítása inspirálta, a dalhoz készült videóklip pedig látványosan jeleníti meg ezt a visszafelé haladó történetet, a romokból fokozatosan újraépül egy emlékekkel teli otthon, ami végül a lelki békét szimbolizálja. Ezt a dalt még egyelőre nem tudom neked játszani, viszont 2024-ből Teddy Swims-től a Bad Dreams-et igen. Ez szól most jó hangosan a Sunshine-on.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Nagy Bogi és Dash, jól leszek újra. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Nézzük meg most ismételten közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódás várható, a Stadion utca egy része Zsák utca, munkagépek dolgoznak, az autósokat kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Mindemellett Nyíregyháza is Nagykáló között nagy szállás Nyíriesnél újabb sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek, hiszen kerékpárutat építenek és körforgalmat is. Szerencsés Nyíregyháza között vágányzár van, Rakamazon pedig két helyen átépítik a vasúti átjárót, ez érinti a 38-as főutat. Viszont Debrecenben a terveknek megfelelően tovább folytatódnak a 33-as számú főút útfelújítási munkálatai. Ez ugye Debrecen belterületét, a Füredi utat érinti. A beruházás július 17-én pénteken indult el, és a soron következő ütemben a Füredi út 76 számtól a Balmazújvárosi út irányába a Füredi út 102 számig az úttest mintegy 150 méteres szakasza kap teljes szélességében új burkolatot. A 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak, a fél útpályát ezért lezárták, és irányonként csak egy-egy sáv járható. És továbbra is Debrecenben járunk az Epreskert utca 83 szám is, a Dobogó utca közötti szakaszon nagy felületű aszfaltozás zajlik, ezt is vedd figyelembe, hogyha arra közlekedsz. Továbbra is várom az útinfókat, ha bármit látsz, oszd meg velem 0620 316 3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig Kaigo és Éva Max közösét, a Whatever-t játszom neked a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Twist után el is érkeztünk a Sunlight harmadik órájának a végéhez. A következő órában hozok egy kis keltető visszatekintőt, sőt, mi több, programajánlót is. Viszont a térség ritmusa is velem lesz. Miley Cyrus-szal és az End of the World-del zárom ezt az órát. Ne menj sehová, várlak vissza!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék! Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó-Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap

0: a belépés díjmentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Vádat emeltek egy derecskei hulladékkereskedő ellen. Közel 600 kilométernyi út újulhat meg idén. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szeptembertől nyilvánosan is elérhetőek lesznek a hazai kórházi fertőzések legfrissebb adatai. Az új adatközlési rendszerhez már elkészült a szakmai módszertan, amely meghatározza a közzététel szabályait, az adatok körét és azok értelmezésének szempontjait is. A dokumentum célja, hogy az intézményekből érkező információk egységesek, összehasonlíthatók és közérthetők legyenek. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg, a nyilvános adatbázis pedig szeptember elején elindul. Vádat emelt a Berettyóújfalui járási ügyészség egy derecskei férfi ellen, aki a gyanú szerint éveken át engedély nélkül gyűjtött és értékesített fém és veszélyes hulladékot. A vádirat szerint 2021 és 25 között összesen közel 32 tonna fém hulladékot adott le különböző telephelyeken, köztük 377 kg veszélyes hulladéknak minősülő akkumulátort is. Az illegális tevékenységből csak nem 3 millió forint bevétele származott. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és kiszabását és a jogellenesen szerzett bevétel vagyonelkobzását indítványozta. Megkezdődtek az előkészületek az idei debreceni virágkarnevárra. Az 57. rendezvényt augusztus 18-a és 23-a között tartják meg, a programsorozat csúcspontja pedig az augusztus 20-ai virágkarneváli felvonulás lesz. A látogatók idén is több százezer élő virágból készült látványos kompozíciókat láthatnak majd a város utcáin. A szervezők tájékoztatása szerint az idei karnevál központi üzenete a jövőformálás és a közös felelősségvállalás, amelybe a helyi közösségeket és az oktatási intézményeket is szeretnék bevonni. Kihirdették a debreceni zenei támogatási program idei nyerteseit a Campus Fesztiválon. Az önkormányzat immár 6. alkalommal támogatta a helyi amatőr könnyűzenészeket, hogy segítséget nyújtson hangfelvételek és videóklippek elkészítéséhez. Az idei felhívásra 39 pályázat érkezett, közülük 14 zenekar és szólista részesül, összesen 4 millió forint támogatásban. Megkezdődik a debreceni Bíbor utca aszfaltozása. A beruházás során mintegy 250 méter hosszú földút kap szilárd burkolatot. Emellett a kapcsolódó Lóskuti utcában is aszfaltoznak egy 33 méteres szakaszt. A fejlesztés része a csapadékvizelvezetés kiépítése is, amely mintegy 300 métert érint. A nettó 51 millió forintos beruházás célja, hogy javítsa a közlekedési feltételeket és rendezze a csapadékvizelvezetését a környéken. Idén csak nem 600 kilométernyi közút felújítását tervezi a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A fejlesztések mind a 19 vármegyét érintik, és összesen több mint 149 milliárd forint értékben valósulnak meg. A program részeként burkolatfelújítások, körforgalmak, gyalogátkelőhelyek és hídfelújítások is készülnek. Az útburkolatok korszerűsítése mellett javítják a vízelvezető rendszereket, megújítják a közúti jelzéseket, és ahol szükséges, a csomópontokat is átalakítják. A cél a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési infrastruktúra kialakítása országszerte.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. A nap folyamán több helyen kialakulhat zápor és zivatar. Az északnyugati szél élénk, időnként erős lehet. A délutáni hőmérséklet 29 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 5 órát és a legfrissebb híreket követve a Sunlight utolsó órájába ugrunk bele. Ebben az órában hozom a keltető visszatekintőt, programajánlót, és a térség ritmusa is velem lesz. Előtte megkezdem az órát Ed Sheerannel és a Sefferrel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Jól vannak összeválogatva a zenék, mai zenék mennek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. 2026-ban játszottam a Sunshine FM-en ezt a dalt. A következő percekben pedig keltető visszatekintőt hozok, de hogy pontosan melyik péntek reggelre ugrunk vissza, az legyen meglepetés. Most pénteken Best of keltető volt, viszont jövő hét pénteken majd találkozunk. Ugyanakkor, ha nem szeretnél a reggeli jókedvről lemaradni, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára, hiszen a keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
0: De szeretnék férfi lenni.
2: Mert miért?
0: Hát 5-kor kell.
2: Én is, mert akkor csajozhatok.
0: Jó, hogy azt szeretnél.
2: Tehát én is férfi lenni.
0: Szóval, hogy 5-kor kell. Én 4-kor.
2: Igen?
0: Ahhoz, hogy úgy nézek ki így, ahogy most.
2: Tényleg?
0: És ezt hál' Istennek már nem látja.
2: De jól nézel ki. Tehát, hogy és 4-kor kell.
0: 4-kor kellek azért, hogy így nézek ki.
2: De figyelj, de nem mondták neked, hogy ez egy rádió. De és ma lehet, hogy felvétel se csinálunk.
0: Norbitól ezt rendszeresen megkapom, hogyha kiöltözök, te figyelj már, amúgy nem tudod, hogy nem a tévében dolgozol. És mondtam, hogy de attól még
2: persze, a legyél magad, így van, ne Norbiról vegyél példát. Legyél egy kicsit igényesebb.
0: Gondoltam, kölcsön kérem a mellényét, de mindegy.
2: Szerinted, és ez a kérdésünk ma, a férfiak vagy a nők dolgoznak többet? Hogy 2006 óta dolgozom, szerintem a férfiak dolgoznak többet, írja Melinda.
3: Hát egy csomó fizikai munkán, de gondolj bele, aki ott áll mondjuk egy overallban aszfaltozás mellett.
2: De én nem várom el a nőktől, Laci, nem várom el a nőktől, hogy ők többet dolgozzanak.
3: Nem is
2: vagy kell. Ugyanannyit, azt sem várom el. Tehát hogy én azt várom el a nőktől, hogy dolgozhatnak kevesebbet, hiszen a munkabírásuk is lehet, hogy kevesebbet, meg ők legyenek mindig frissek, üdék, szólj hozzám arra nyugodtan, mert már csípőretet kézzel.
3: Köcsögállás, tudod? Ezt így hívják, az erdélyek így hívják, hogy köcsögállás, amikor az asszony kint áll a ház előtt, és a kocsmából várja haza az urát, csípőretet kézzel, és akkor messziről olyan formája van, mint egy köcsögnek.
0: Tehát, igen, mert most eddig megfigyelő állásban voltam, most már átvettem a köcsögállást.
2: Igen. Igen. De jó, de figyelj már ide, de miért állsz így, amikor én azt mondom, hogy nem kell a nőknek annyit dolgozni. Hát ennek csak örülni.
3: Nem arra tette a csípőre, hanem amikor mondtad, hogy legyenek frissek, üdék.
0: Igen, ne dolgozzunk annyit, akkor én is.
2: És nem az, hogy frissek, üdék, ott félbe vágtam a mondatot, mert már csípőre tette a kezem, és nem mertem folytatni, csak azért, hogy nekünk az hiányzik, hogy amikor hazaérünk, vagy ha nem is érünk haza, legyen kivel megosztani a problémánkat. Ja, tehát így mondom, ez szarul jött ki, ez rosszul jött ki. Tehát, hogy haza, ez két dolog. Tehát ha hazaérünk, jó, ebben már nem fogok jól kijönni, otthon se. Tehát, hogyha hazaérünk.
3: De se érsz már haza.
2: Mire kanyarodunk rá, Mara? Segíts nekem.
0: Felvettem a köcsögállást.
2: Már megint?
3: Nem, le se tette, a zene alatt is így állt. Én nem merek, sem merek szólalni azóta.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Lost Frequencies után a Sunshine on Katályi a terep, összegyűjtötte a térség legtutibb program lehetőségeit. Míg javában tombol a nyár, töltsd hasznosan, Kata pedig segít neked benne.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készítsd fel a májad, mert július 31-e és augusztus 2-a között minden a buborékokról fog szólni Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Sóstó Serfest és buboréknapok, ahol a jéghideg kézműves sörök mellett prosecco, pezsgő és a nyári túlélés alapkelléke a fröccsis patakokban folyik majd. Hogy ne éhgyomorra guruljanak le a buborékos csodák, szaftos barbecue és grill ételekkel alapozhatsz, miközben helyi zenekarok húzzák a talpalávalót. A belépés ingyenes, úgyhogy kifogás nincs, irány Sóstó. Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 4:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést Királyi lábfej és aranyszarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM program.

0: tiltogatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Abigail után el is érkeztünk a Sunlight végéhez. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Zárul már a mókatára. Ennyi voltam már, a találkozunk majd jövő hét pénteken Balogh Béla mellett a keltetőben. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. De ha kíváncsi vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, vagy a legfrissebb híreket olvasnád el, akkor www.sunshine.hu. Én további szép délutánt kívánok neked, jó pihenést és kitartás a jövő héthez. Lelépek, mara vagyok. Szia!

0: veszít.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei

0: Nyers, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Sunshine FM. Nyíregyháza mindennapjairól, közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
2: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
1: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
2: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
1: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
2: Nyíregy Aktuál.
1: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
2: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
1: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene!
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Sólyom és Mádol egykori tanácsadóját jelöli alkotmánybírónak a Tisza. Közel 600 kilométernyi út újulhat meg idén. Több mint 18 000 illegális e-cigarettát foglalt le a NAV. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Sonnevet Pál alkotmányjogászt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánját Hende Csaba megbizatásának megszűnése után javasolja a párt a tisztségre. Sonnevet Pál korábban Sólyom László és Mádöl Ferenc köztársasági elnökök alkotmányjogi tanácsadójaként is dolgozott. Emellett Magyarországot képviselte a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt. A Tisza frakció közlése szerint olyan jelöltet állítanak, akinek szakmai elkötelezettsége és nemzetközi elismertsége megkérdőjelezhetetlen. Felbontotta a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó KFT-vel kötött nettó 1,5 milliárd forintos keretszerződést. A belügyminisztérium szerint a megállapodás hiányos szakmai tartalommal készült és aránytalanul magas költségvetést tartalmazott. A Hősök terére tervezett augusztusi koncert dokumentációjában nem szerepeltek konkrét fellépők vagy részletes programtervek. A tárca közlése szerint folyamatosan felülvizsgálják a korábbi időszakból örökölt szerződéseket, az idei augusztus 20-ai állami rendezvényeket pedig az eredetileg tervezettnél kisebb költségvetésből rendezik meg. Idén csaknem 600 kilométernyi közút felújítását tervezi a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A fejlesztések mind a 19 vármegyét érintik, és összesen több mint 149 milliárd forint értékben valósulnak meg. A program részeként burkolatfelújítások, körforgalmak, gyalogátkelőhelyek és hídfelújítások is készülnek. Az útburkolatok korszerűsítése mellett javítják a vízelvezető rendszereket, megújítják a közúti jelzéseket, és ahol szükséges, a csomópontokat is átalakítják. A cél a biztonságosabb és korszerűbb közlekedési infrastruktúra kialakítása országszerte. Tusnádfürdőn tartott beszédet Orbán Viktor, aki a hazai politikai helyzetről és a gazdaság kilátásairól is beszélt. A volt miniszterelnök elnézést kért amiatt, hogy Magyar Péter korábban a Fideszhez tartozott, és és úgy fogalmazott, ebben hibázott. Beszédében élesen bírálta a jelenlegi kormány működését, szerinte Magyarországon romlik a gazdasági helyzet és a veszélybe került a demokrácia. Orbán Viktor ellenállásra és összefogásra szólította fel híveit, valamint hangsúlyozta, hogy a Fidesznek a szabadságot védő politikai közösségként kell működnie a következő időszakban. Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy budapesti raktárban. A pénzügyőrök egy közterületi ellenőrzés során figyeltek fel a nyitott helyiségre, ahol a dobozokban különböző ízesítésű, vaka márkájú e-cigarettákat találtak. A helyszínen tartózkodó kínai férfi nem tudta igazolni a termékek eredetét, ezért a teljes készletet lefoglalták. Az ügyben most jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárás. A kiszabható bírság összege meghaladja 25 millió forintot.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
6: A forint vegyesen teljesített a vezető devizákkal szemben, ha a Magyar Nemzeti Bank legutóbb közzétett hivatalos középárfolyamai alapján. Egy svájci frank 390, egy euró 363, egy angol font 424, amíg egy amerikai dollár 319 forintba kerül. Hétfőn változékony nyári idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. Délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bácsi Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

kedves filmrajongók, mozifanok! Ismét itt vagyunk veletek, két órán keresztül, és mondom már is mai műsorunk tartalmát. A múlt heti premierről jönnek a számok, brutálisan nyitott ugyanis a mozikban az Odüsszeia. Azt is elmondom, hogy Magyarországon mennyit keresett. De Gal Gadot, vagy ugye Wonder Woman, egy új pörgős thrillerrel érkezik hamarosan, hogy hol láthatjuk, melyik streaming óriáson is, hogy miről szól, elmondjuk mindjárt. A mozikba pedig nem sokára megérkezik Torrente egy új résszel, az elnöki ügy, hogy mikortól ülhetünk be rá, ez is kiderül, illetve a hét új premier filmjéről is szó lesz, ami most csütörtöktől látható a mozikban, a Végtelen történet szerzőjétől, ez a Momo, úgyhogy szerintem érdekes műsor elé nézünk, számítunk rátok ma is.

zenék közt, most pedig egy remek filmes hírrel érkeztem, ugyanis képzeljétek, Torrente hamarosan visszatér a mozikba, ráadásul már kijött a 18 pluszos magyar előzetese is. Santiago Segura, legendás antihőse ismét akcióba lendül, idén ősszel érkezik majd a hazai mozikba, a Torrente 6 az elnöki ügy, amihez befutott a magyar előzetes is. Torrente ezúttal a politika világába próbál szerencsét, miután a populista Nox párt felkéri, hogy legyen a miniszterelnöki poszt várományosa. Torrente kap az alkalmon, hiszen úgy látja, a politika tökéletes terep arra, hogy saját érdekeit szolgálja, miközben demagóg ígéretekkel és botrányos megnyilvánulásokkal egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, grandiózus tévképzetei lassan valósággá válnak, és olyan helyzetbe kerül, amely nem csak Spanyolország, hanem saját sorsát is alapjaiban változtatja meg. Na, hogy főhősünk a Torrentére jellemző provokatív humorral figurázza ki majd a hatalom működését, és a főszereplő azt ígéri, hogy ez lesz a sorozat eddigi legnagyobb szabású része. A Torrente 6, az elnöki ügy szeptemberben érkezik a magyar mozikba.

További kellemes vasárnap estét mindenkinek mozis és filmes műsorunkban. Most a streaming világából hozok egy friss hírt, ugyanis Wonder Woman megszemélyesítője, a gyönyörű Gal Gadot új pörgős thrillere, a The Runner, hamarosan a streaming óriás platformján. Az első előzetes alapján egy nagyon-nagyon pörgős, idegfeszítő thrillernek ígérkezik a szeptemberben a Prime Video kínálatában látható film. A főszereplő Gal Gadot, aki Maya karakterét alakítja, egy sikeres londoni ügyvédet, akinek egy reggeli futás közben rémálomá válik az élete. Ismeretlen elrablók elrabolják a fiát, és csak akkor kaphatja vissza, ha megállás nélkül követi a telefonon érkező utasításokat. Egyetlen hiba is végzetes lehet. Az előzetes alapján végig őrült tempót diktál a film, miközben egy anya mindent megtesz azért, hogy megmentse a gyerekét. A The Runner-t szeptember 2-ától nézhetjük meg. Tehát, ahogy mondtam, a Prime Video kínálatában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hétfőn egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról. Nyomozás indul a legutóbbi nemzeti konzultáció ügyében. Mobil tímekkel kezelnék a közterületi szociális problémákat. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Hétfőn egyeztetést tart a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségével. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a legfontosabb cél a magyarországi ellátásbiztonság fenntartása. A benzinkutakat képviselő szervezet úgy véli, az üzemanyagárak emelkedését hosszú távon nem lehet mesterséges intézkedésekkel megakadályozni. Javaslatuk szerint az import bővítése és a piaci árak elfogadása stabilabb ellátás eredményezhet, miközben a magasabb adóbevételekből célzott támogatásokat lehetne biztosítani a rászorulóknak és a közösségi közlekedésnek. Nyomozást rendelt el a rendőrség hűtlenkezelés gyanúja miatt a legutóbbi nemzeti konzultációval összefüggésben. A döntésre azt követően került sor, hogy a K-Monitor felülbírálati indítványt nyújtott be a korábbi elutasítás ellen. A vizsgálat középpontjában a mintegy 12,3 milliárd forintos állami kampány áll. A budapesti gazdasági ügyészség közlése szerint a hűtlenkezelés gyanúja felmerül, ennek tisztázása pedig csak nyomozás keretében lehetséges. A most elrendelt eljárás még nem jelenti azt, hogy bárkit bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, a nyomozás célja a körülmények feltárása. Nyár végére felállhat az új közmédia testület. A média tanács tagjainak jelölési folyamata július végén kezdődik, a nyilvános meghallgatásokat pedig augusztus második felében tartják majd. A tervek szerint a hétfős testületben 3 tagot a kormánypárti, 3-at az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek, míg az elnöki tisztséget nyilvános pályázat útján töltik be. A cél, hogy a nyár végére létrejöjjön az új testület, amely a közmédia működésének felügyeletét látja el. Az állami számvevőszék teljes átvilágítását jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja, hogy az intézmény hatékonyabban és gyorsabban lássa el alkotmányos feladatait. A felülvizsgálat során azt is megvizsgálják, hogy az egyszemélyi vagy a testületi vezetési forma szolgálná jobban a szervezet működését. A miniszterelnök szerint fontos, hogy a számvevőszéki jelentések időben készüljenek el, és átfogó reformra is szükség van. Magyar Péter bírálta az ÁSZ korábbi működését, külön kitérve a pártfinanszírozási vizsgálatok gyakorlatára. Mobil tímek és új krízisközpontok létrehozását tervezi a Szociális és Családügyi Minisztérium a közterületeken jelentkező szociális problémák kezelésére. A tárca a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek hatékonyabban segítik a hajléktalansággal és a szenvedélybetegségekkel összefüggő helyzetek kezelését. Emellett felszólították a hosszított nyitvatartásra kijelölt nappali melegedők fenntartóit, hogy maradéktalanul tartsák be a jogszabályban előírt nyitvatartási kötelezettségeket. A minisztérium szerint a többlettámogatás fokozott ellátási kötelezettséggel is jár.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Hétfőn változékony nyári idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. Délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

Sunshine FM mozis műsorát hallgatod. Na, vegyük egy picikét szemügyre a múlt heti számokat, már ami az év egyik legjobban várt filmjének megérkezését illeti, hiszen a magyar mozikba is megérkezett a világpremiérrel együtt az Odüsszeia, hát epikus siker a világon, messze az elvárásokon felül brutálisan nyitott, és az év eddigi legjobb élőszereplős film premierje lett globálisan. A szakértők szerint pedig az 1 milliárd dolláros álom határ elérése is gyakorlatilag sima ügy. Az Odüsszeia világszerte 264,1 millió dollárt termelt az első hétvégén. Ezzel ez lett a rendező eddigi legnagyobb globális premierje, megelőzve az eddigi legnagyobb sikerét, ugye a Batman filmet, a Sötét Lovag felemelkedést. Ezzel az év harmadik legerősebb nyitását produkálta a Toy Story 5 és a Super Mario Galaxis filmek mögött. Szóval messze az elvárásokon felül brutálisan nyitott az Odüsszeia, az év eddigi legjobb filmje, még annak ellenére is, hogy sokan bukást kiáltottak, egyrészt a szereposztása miatt, másrészt pedig ugye a foci világbajnokság döntője miatt úgy gondolták, hogy inkább a sportesemény vonja majd magára figyelmet. Na de azt is tudom ám, hogy Magyarországon hányan voltak rá kíváncsiak. Az Odüsszeia első hétvégén, na náhogy a toplista élén nyitott, a filmre 87 ezer magyar néző váltott jegyet, amivel 250 millió forintos összbevételt eredményezett. Na de mi folytatjuk már is a legjobb zenékkel.

Üdv mindenkinek, mi vagyunk a Sunshine FM, a jó zenék rádiója, na de most egy jó filmről beszélünk, mert hogy július 23-án megérkezett a mozikba a nyár egyik legkülönlegesebb családi mozis élménye, Varázslat kaland és egy történet gyermekkorunk kedvencének, a Végtelen történet szerzőjének a tollából. Igen, a Momo is az ő műve, amelyet most csütörtöktől már bárki láthat, na de miről is szól? Momo, a göndör vöröshajú árva kislány leleményességével és talpra esettségével könnyedén belopta magát a környékbeliek szívébe, mindig mindenkihez van egy kedves szava, és önzetlenül segít másokon. A városban hamarosan szürke ruhás idegennek jelenik meg, akik arról győzködik az embereket, hogy időt takarítsanak meg. A jóhiszemű lakók elveszítik minden örömüket és emberi kapcsolataikat, és többek között már Momóra sem marad idejük. A kislány rájön, hogy az időtakarék valójában ellopja az emberek értékes perceit, ezért Hora mester, az időőrzője és egy különleges teknős segítségével szembeszállnak a tolvajokkal. Szóval, ahogy mondtuk, a Végtelen történet szerzőjének filmadaptációja, tehát a Momo most csütörtöktől a mozikban, egy nagyon kedves családi fantasy mindenkinek.

Eddig tartott mozis műsorunk. Pár perc múlva 8, szóval nekem búcsúznom kell. Remélem érdekesnek találtad az elmúlt 2 órát, mert ha igen, akkor jövő héten is számítok rád. Jönnek majd a friss filmes hírek, forgatásokról és a 7 vadi új premier filmjéről is fogsz majd hallani a mozi házatájáról. Váci Zoli viszonára búcsúzik, csodás, pihentető vasárnap estét kívánok mindenkinek. Köszi, ha velem rá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Ombudsmani vizsgálat indult a bűnvadászok akciói miatt. Vizsgálják a pedagógusokat érintő tankerületi visszaéréseket. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Vizsgálatot indított az Alapvető Jogok Biztosának hivatala a bűnvadászok nevű csoport tevékenysége és az ahhoz kapcsolódó rendőri intézkedések miatt. A nemzetiségi biztos helyettes szerint a hatóságok nem működhetnek közre olyan helyzetekben, amelyek megfélemlítéshez vezethetnek. Az állásfoglalás alapján a rendőrségnek a jövőben a helyszínen kell kivizsgálnia az esetleges jogsértéseket, egyebek mellett a magánlaksértés vagy a garázdaság gyanúját is. Az ombudsmani hivatal az országos rendőrfő kapitány figyelmét is felhívta arra, hogy a hasonló esetekben a törvényes fellépés biztosítása kiemelt feladat. Véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert az utóbbi időszakban csökkent a donorok száma. A biztonságos vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség Magyarországon, a jelenlegi rétszám azonban elmarad ettől. Vért minden 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt adhat, amennyiben nem áll fenn kizáró ok. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással alig egy óra alatt akár több ember életét is meg lehet menteni. A Tanítanék mozgalom segítségét kérte Lannert Judit oktatási miniszter a pedagógusokat érintő tankerületi visszaérések feltárásában. A civil szervezet szerint továbbra is érkeznek panaszok olyan tanároktól, akik korábban elbocsájtások után nem tudtak visszatérni a pályára, annak ellenére, hogy a minisztérium korábban megtiltotta az elhelyezkedésük akadályozását. A Tanítanék most összegyűjtés dokumentálja az érintett eseteket, amelyeket a tárca ígérete szerint egyenként kivizsgál majd. A szervezet továbbra is várja az érintett pedagógusok jelentkezését. Újabb drónt semmisített meg a román légierő szombat reggel a román légtérben. Nikus Ordán román államfő közlése szerint az F-16-os vadászgép Sepsiszentgyörgy közelében hajtotta végre az elfogást lakatlan terület felett. Ez már a második egymást követő nap, hogy hasonló incidens történik. Pénteken Bazou megyében lőttek le egy másik drónt. A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelmi rendszerek időben észlelték a célpontot, majd a NATO légtérrendészeti protokoll alapján riasztották a román és a szövetséges vadászgépeket. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetőek lesznek a hazai kórházi fertőzések legfrissebb adatai. Az új adatközlési rendszerhez már elkészült a szakmai módszertan, amely meghatározza a közzététel szabályait, az adatok körét és azok értelmezésének szempontjait is. A dokumentum célja, hogy az intézményekből érkező információk egységesek, összehasonlíthatók és közérthetők legyenek. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg, a nyilvános adatbázis pedig szeptember elején elindul.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Hétfőn változékony nyári idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. Délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: csak jó zene. Ez a Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Now you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéjéteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.